0: éves időszakban pedig 5%-os volt a születésszám csökkenése. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: A Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint idén júliusban 6197 gyermek jött világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg. 2,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A halálozások száma így továbbra is jelentősen meghaladta a születésekét. A természetes fogyás 2699 fő volt. A házasságkötések száma ugyanakkor emelkedett. Júliusban 156-tal több pár mondta ki a boldogító igent, mint 2025 azonos hónapjában. Ez 3,6%-os növekedés. Az év első 7 hónapjában 3%-kal kevesebb gyermek született, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti egyéves időszakban pedig 5%-os volt a születésszám csökkenése. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött, a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti. Vezetőváltás történt az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden 10. aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden 8. műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint idén júliusban 6197 gyermek jött világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg. 2,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A halálozások száma így továbbra is jelentősen meghaladta a születésekét. A természetes fogyás 2699 fő volt. A házasságkötések száma ugyanakkor emelkedett. Júliusban 156-tal több pár mondta ki a boldogító igent, mint 2025 azonos hónapjában. Ez 3,6%-os növekedés. Az év első 7 hónapjában 3%-kal kevesebb gyermek született, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti egyéves időszakban pedig 5%-os volt a születésszám csökkenése. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött, a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a

0: kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sportpárja várja diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton, Bátony terenyén.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A

0: Közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sportpárja várja diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Rényi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 6 óra 2 perccel, ezek voltak a reggeli, akár még hajnali híreink is, úgyhogy itt az idő, hogy elindítsuk a reggeli ritmust a 95.7-en és a 91.9-en. A Megafon mikrofonjánál Olicsek Ádámot halljátok, Karvaj Sanyival egészen 10-ig itt vagyunk, és újra hallgatjuk mindazt, amit hétfőn és kedden elkövettünk. Sanyika, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok neked és a hallgatóknak, kellemes ébredezést így augusztus utolsó hétvégén, hiszen augusztus 29-e szombat van. Már is mondom, hogy kik a névnaposok, például a Beatrix, az Erna, a Bolda, aztán Cézárok is ünnepenek, valamint Ernestine, Camilla, Sabella és Sabrina. Ó, Sabrina, hát volt a boys, micsoda zene volt, Istenem. Na meg még névnapos a Trixi nevű hallgató, aki esetleg bennünket hallgat, a Magyar Fotográfia napja van. Nem tudom, hogy tudtad-e.
4: Nem tudtam.
1: Igen, igen. És hát mondok érdekességet is, mert szoktam ilyenkor reggel, Tóth Ildikó színésznő 60 szál gyertyát fog elfújni a mai napon. Lince Otto labdarúgó 52 éves a mai napon. Ő még valamikor Tatabányáról indult, és én mindig is emlékeztem a nevére egyébként. Mindig is. Egy nagyon jó játékos volt külföldön is, Tatabányán is. Most valahol edzősködik, de meg nem tudnám mondani, hogy hol. A Norbi Ittának, ahol ő bizonyára tudna.
4: Lehet.
1: És még egy információ van. Bodnár Zoltán 63 éves, ő báb művész, hát sok boldogságot neki, a névnaposoknak is, na meg persze mindenkinek. Én csak annyit tudnék mondani, hogy ahogy az Ádám is mondta, akkor tényleg meghallgatjuk, hogy mi történt velünk hétfőn kedden. Én ehhez kívánok jó vételt és jó szórakozást!

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Megnézzük akkor azokat a javaslatokat, amelyeket az alsósok felé tettek, vagy tesznek. Ugye hát itt még keringenek bizonyos dolgok, amelyek átalakítják az oktatást és a kicsiknek a mindennapjait, és egyfajta javaslat csomag, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, hogy nála pattog már a labda, vagy hogy ők, igen, tehát minden, ez itt van, ahogy kiszivárgott, vagy megmond, itt van, kint van, ugye erről beszélgetünk, és akkor ugye a 35 percet, azt már azért átbeszéltük, hogy igen, 45 percig figyelni, én nem tartottam én ezt annyira hosszúnak. Inkább a köztelévő szünet volt az, ami rövid volt. Én azt
2: így mondom, van.
1: Inkább, úgy emlékszem rá.
2: Hát még az ebédszünet és a gimibe is nekünk 20 perc volt. Az ebédszünet.
1: Igen. Hát az mondjuk az elég, hát most ezt érted. Tehát ugye az rövidek, gondolod a 20 percet?
2: Rövidnek.
1: Tehát akkor nem tud megrövidíteni 20 perc alatt. Tehát azért ne arra búcsolj, anyukám. Egy általános...
2: Hát, amikor 800 iskola, 800 tanuló bemegy a egyszerre ebédelni, hát nem egyszerű.
1: Jó, mondjuk akkor 20 perc a kajálás, mert nem egyszerre voltak rá, ott szét volt osztva, de sose tudtunk menni egyszerre kajálni, hát mindig időpontok voltak, én úgy emlékszem, a mi időnkben. Tehát nem úgy volt, hogy egyszerre beugrott 800, hanem 800 ment egy nap, de nem egyszer. Na, akkor nézzük, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggel ráhangoló idősávot beszélgetőkörrel, közös olvasással, beszélgetéssel, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. De megyek be reggel, negyedikesként mondjuk, és akkor, nem tudom, kezdődik az isi mondjuk 8-kor, és akkor nem egyből az van, hogy akkor elkezdjük a magyar órát, vagy a helyes írást tanulni, hanem akkor előtte van egy ilyen, amit a Sanyi mondjuk a beszélgetős rész, ott, kivel mi történt tegnap este óta, tehát egy kis ráhangolódásos valami.
3: Nekem ez szimpatikus.
1: Ez az?
3: Én nekem az, ami onnan fog érkezni, és most nem látom az összes többit, ami onnan érkezik meg, hogy sokkal, hogy is mondjam, tehát jó értelemben véve könnyebbé teszi a gyerekeknek az iskolai működését és munkáját, olyan értelemben könnyű, hogy nem tesz rá fölösleges terheket. Tehát a plusz, a hosszú órát, én mindig kicsikét követhetetlenek, meg betartatlanul gondoltam. A 45 perc sok, addig nem marad meg benne a gyerek a feladatban. Főleg nem az első és a másodikos.
1: Mondjuk igen.
3: Főleg nem az első és másodikos. Későbbinél már lehet, hogy disztingválni kéne ebben a dologban, és lehetne jobban megérkezni újból a régi 40 percre, de tervezetnek az mindenképpen üdvös része, azt gondolom, amit gyerekközpontú, és azt a pillanatnyi állapotot veszi alapul, hogy mire képes a gyerek ebben az életkorban. Akár, és a gyerekek nagy átlagát kell figyelembe venni, nem az, hogy van, aki rosszul, és van, aki nagyon-nagyon jól teljesít. Elképesztő nehéz feladat, de ha ez onnan indul, hogy a gyerekeknek tényleg az életkorát jobban próbálják meg itt megjeleníteni, és az alkalmasságot megközelíteni, akkor nekem ezek tetszenek.
1: Oké. Biztosítja az iskola hosszabb udvari vagy mozgásos szünetet, megfelelő időt a nyugodt étkezésre, szükség szerint pihenőidőt. Igen, ez a következő.
3: Ötös. Nekem tetszik.
1: Karvaj?
2: Hát, a szünetekkel egyetértek, az oké. Okay. Meg több levegőzés, meg ilyesmi.
1: És akkor mivel nem?
2: Nem tudom, ez a 35 perces, ez...
1: De most túllépünk,
3: nem az,
1: most ez, megyünk tovább.
2: Most ez, tudom.
1: Menjünk, mert tovább megyünk. Igen. Az iskola lehetőség szerint havi rendszerességgel szervezzen tantervi célokhoz illeszkedő komplex napokat. Mese, víz, erdő, kert, könyvtár, múzeum, művészet, helytörténeti nap.
3: Ehhez már csak pénz kell, de egyébként ez is tök jó.
1: Szerintem.
2: Jó mondott, pénz kell.
1: Építsem a munkatervbe a könyvtárat, a múzeumot, a természeti, a közművelődési, a helytörténeti, meg a sport létesítményeknél megvalósuló foglalkozásokat.
3: Hát ezt ez szerintem is eddig is működött egyébként.
1: Azért ez. Szerintem voltak ilyen múzeumpedagógiai
3: dolgok. Én is azt gondolom.
1: Nem, tehát mondjuk csak a Palusz Múzeumra és Úcsékra gondolunk, akik egyébként így elmentek iskolába.
3: Kuszodák, sportmű, sportdolgok, helytörténeti látogatások, olyan előadások a művközpontban, amik tematikusan illeszkedtek ott, akár egy tantervi dolg történethez ismétlődően évről évre. Azt gondolom, ezek megvannak.
1: És azt írják még, hogy ne legyen házi feladat az alsósoknak.
2: Helyes.
1: Ez oké? Okay?
2: Ez teljesen helyes, ez teljesen jó. Erről volt már szó egyébként korábban, annó még az előző kormány is, szerintem ott be is volt vezetve, nem?
1: Hát
2: hogy alsósoknál nem volt.
3: Azt nem tudom.
1: Én nem emlékszem arra.
3: Azt nem tudom, de én azt érzem és azt gondolom, hogy már ránk is, aztán Ádám egy másik korosztály, Én azt gondolom, hogy...
1: töménytelen mennyiségű házi.
3: Páros lábbal rúgták rá óvoda után az ajtót a gyerekekre.
2: Én
3: a
2: tanterem ajtaját. Én egyik gyereknek se adnék. Se alsósnak, se felsősnek. Délután 4-ig bent vannak. Gondolod, hogy reggel 6-kor,
1: hát aki napköz is
2: fel kell a gyerek. Hát most már kötelező délután 4-ig bent lenni.
1: Tényleg?
2: Persze. Persze. Délután 4-ig ott kell lenned.
1: Hát de miért?
2: Hát mert addig nem lehetsz az utcán, hol lehetnél?
1: Hát mert lemennek az órák, és akkor valaki napközés volt régen, valaki meg hazamegy.
2: Most már nem döntheted el, 4-ig ott kell lenned.
3: Kötelező, de hanyadikosnak?
2: Igen. Hát most már 7.-8-osoknak is, ugyanúgy.
3: Azt nem, abban nem vagyok biztos.
2: De az tuti, azt még az előző kormány vezette be.
1: Te mit csinálsz délután
2: 8-osként? Délutáni prog, délután is tanárral ott vagy.
1: 8-osnak is benne kell lenni.
2: Persze.
1: Nem tudom egyébként.
2: Nem tudom, nézzetek majd utána.
1: De hogy azt tudom, hogy régen ugye az volt, hogy alsósoknál ugye aki napközis volt, ugye az bent volt, mert ugye akkor a szülők nem tudtak ugye hazamenni, gyakorlatilag, azok voltak a napközisek, de 5-dik után mindenki, tehát hogy így már vége volt a dalnak.
3: Egészen biztos vagyok benne, hogy az első, második, harmadik talán már nem, de az első, másodikban erőn fölül van a gyerekeknek az ilyen betörés szagú ez az egész történet, tehát egy ilyen sokkolás jellegű, még akkor is, hogyha bevezették azt, hogy ne, dehogy is, pont azt vezették, hogy hamarabb menjenek a gyerekek suliba. Gyerekek, az az emberke, aki az elsőbe bekerül, most már ugye lehet, mit tudom, 6 évesen, tehát még 7 évesen sem tudod, mert ugye hogy előre van hozva.
2: Igen.
1: Most már visszállítják.
3: Ami ellen nagyon küzdöttek, igen. Tehát aki a 7 is olyan, figyeljetek, ez az egész emberke csak 7 éve van ezen a földön. És akkor bekerül egy olyan szituációba, amiben azonnal, még ha nincsenek is osztályzások, meg nem tudom micsoda, de tényleg van egy olyan teljesítménykényszer, és egy olyan éles váltás, leválás a családról, leválás, erről,
1: és
3: arról,
1: akkor minden így rázódul.
2: Pont
1: minden
2: erről beszélgettünk a múltkor, Nórika is ott volt adásban, és pont erről beszélgettünk, hogy én is hoztam a példát, hogy a unokatestvérei kint élnek Belgiumba, és hogy gyakorlatilag 6 hónapos korban már a gyereket be kell iratnod a bölcsibe. És hogy onnantól kezdve, hát gyakorlatilag
3: fél évesen... Hát köszönöm, mint amely Ádám mondott a Portugáliában.
1: Ja, hát ez persze, hát ez az én unokatestvérem.
2: Az Ádám is mondta így, van.
1: Hát ezt én mondtam, hogy három hónap után.
2: Hogy elindul az élet, és onnantól kezdve ez a kötelezővé vált dolog, mint hogy bölcsi, ovi, és akkor már 8 órakor te már 6 évesen, 7 évesen ott üljében az iskolában.
3: Oké, hát remek katonákat, hogy is mondjam.
2: Varázsolunk belőle.
1: Jó, de most nyilván oktatáshoz kellene, tehát mit csinálja a gyerek otthon, az lézeng, ilyen érdez.
3: Van egy határ.
1: Csak azt, hogy akkor milyen közegbe megy bele. Itt van például egy másik, hogy az éves munkatervben és a napi gyakorlatban rendszeresen jelenjen meg az ének, a zene, a rajz, a kézművesség, a tánc, a drámajáték, a bábjáték, a mese, a ritmusjáték és a közös alkotás tanórai és vagy délutáni keretben.
2: Na, a szakkörök formájában biztosan megvan.
1: Szerintem is az öt ilyenek. Szabadtéri játék, séta, négy tánc, természetjárás, ügyességi csapatjárás.
3: Ez nem új. Én azt gondolom, ez nem
2: szerintem
3: új.
2: Szerintem is.
1: Szerintem itt inkább arról szól a fáma most, mert erről beszélgessünk, hogy gyakorlatilag lazítani fognak a kereten.
3: Igen.
1: Tehát többet menjen ki, többet, nézzük meg, hogy akkor hány eső esel, hány csepp eső esel, gyerekek, akkor nem tudom én, kimenni a kertbe, tehát szerintem inkább azt mondjuk, hogy beül a gyerek, és akkor ott tolja, ami a csövön kifér is, de utána
2: is
1: tolja.
2: Én is hányszor néztem ki az ablakon onottan, az osztályból.
1: Én bírtam az alsót, és én király voltam.
3: Én is szeretem, hogy mindenki alkalmazkodott hozzá, tehát ez nem volt probléma. Csak lehet ezt jobban.
1: Lehet ezt jobban.
2: Igen.
3: Gondolom, vagy legalábbis nagyon fontos, hogy ezt óvatosabban és finomabban csináljuk, mert a később erre épülő, nem mindegy, hogy mire épülnek, milyen kis mentális alapokra épülnek aztán a későbbi tanulmányok és a későbbi igénybevételek. Amik egyébként szintén túl vannak tolva, de hát ez nyilván egy másik mise tárgya. Tehát az, hogy egy gimnáziumban, vagy akár már felsőben, mik azok a fölösleges tantárgyak, amiket már egyfajta szakosodással és irányjal lehetne valamilyen értelemben óvatosan persze, de kezelni, és nem úgy ész nélkül életre, halálra küzdeni érdemjegyekért olyan tantárgyakban, amikhez semmilyen köze nincs senkinek, soha ebben az életben nem fogja használni.
2: Köszönöm, hogy kimondtad. Pont ezt akartam mondani. Miért tanulunk olyan tantárgyakat?
1: Ez más, nem más, más is. Jó, beszélünk még erről majd mindjárt.
2: Jó.

0: hétfő reggel.
1: Átalakítanák az alsós oktatást, erről beszélgetünk még a kapcsán, a 14 pont kapcsán, amelyet ugye nem is olyan régen lehet, igen, napvilágot látott. Ki lett szivárogtatva, nem tudom, de erről lehet egy kicsit beszélgetni, és ez azért itt van, és ugye 35 perces óráktól kezdve a néptáncig, vagy a délutáni foglalkozásokig különféle tapasztalat szerelése épülő feladatokon keresztül sok minden van, amit tartalmaz ez, és ugye azt beszéltük, hogy ez inkább az, hogy akkor egy kis lazítás.
2: Hát a kerete is lazítja, én azt gondolom ennek az alsós oktatásnak, aminek első-másodikban feltétlenül nagy igénye van. Én azt hiszem, azt gondolom, azt látom, hogy...
1: Meg harmadikban is. Hát
2: még ott
1: meg negyedikben is.
2: Igen, de ott azért már egy kicsikét, hogy mondjam, ott már egy kicsit jobban terhelhetők, aránytalanul nagyobbat kapnak még mindig az elsősök, másodikosok. Ha abból indulok, én is attól sokkot kaptam egyszer, amikor azt megtudtam. Hogy tulajdonképpen a kész csontok, mint olyan 12 éves vagy 14 éves korban fixálódnak a te saját alkatodhoz, az akkor van nagyjából kész. Addig minden olyan, az írást és az egész kézhasználatot, ilyen finom motorikás és ilyen végletesen pontosan, mert az írás azt követeli meg, hát a szép írás viccelettől, hogy még azt is osztályozzák, hogy milyen az S betűd. Tehát ezek a dolgok, azok erőszakok a természeten, bármilyen durván is hangzik ez most tőlem is furcsán, mert egy olyan testrészt próbálunk meg ott olyan szigorú keretbe és kontroll alá helyezni, ami még kész sincs ilyen értelemben.
1: Hisz, akkor ne írjunk akkor 12 éves
2: múlik, nem, vagy nem, mi? Nem, nem, nyilván kell azzal foglalkozni, akkor inkább csak onnan mondom, hogy tudatában vagyunk-e annak, hogy az mennyire megterhelő és mennyire durva. Ha csak abból indulunk ki, hogy amikor később azzal is vigyázunk felnőtt korban, hogy egy edzésformát mikor, hogy is, milyen terheléssel csinálunk a testnek, mert még az izomzaték ott nincs kifejlődve így, meg úgy, meg amúgy is, milyen sérülésveszély és mik lehetnek belőle, de... és az csak egy sport. Én nem azt mondtam, hogy nem kell írni, csak hogy mondom, tudatában
1: az,
2: vagyunk
1: hogy annak, pont hogy az, hogy ezt én csinálom, akkor azért nem fejleszteni egyébként a finom mechanikai vagy motorikus képességet, hogy akkor mondjuk S betűket csinálok, meg L betűket, meg ilyeneket.
2: Lehet, de nem a finom motorik és az a készség, mert ott vannak a játékok is, már mind a finom motorikát fejlesztik alapvetően, meg a gyöngyfűzés, meg az összes többi. Aha. Ezek mind rendben vannak. Csak pusztán az, hogy amikor ennek az írásnak, tehát ahogy... Mert az írás, én nem tudom, nekem például a családban van olyan bicskök nőttek a ceruza fogástól a gyereknek a kezén.
1: Komolyan.
2: Mint kettőnek is, amelyik nem volt ott is, még felnőttként is ott vannak.
3: Tehát
2: tudja úgy
3: reformálni. Minőségű ceruzát.
2: Tudja úgy, kösz.
1: Hát ezt elcsesztétek, Norbi, ennyi.
2: Tudja úgy deformálni egyébként a kezét. Szóval én mindegy, ez most csak egy részlet volt, én ezzel sok voltam, és mondjuk ezzel együtt ez egy tény. Nyilván ott utána kéne menni tudományosan ennek az egész történetnek, de szerintem az elvitathatatlan, hogy nagyon nagy árakkal és nagyon nagy fallal találják magukat szemben a gyerekek abban a korban. És maradjunk ennyiben. Ez a lényeg.
1: Akkor egy záró kérdés, hogy akkor mikor kéne kezdeni a gyerekkel úgy foglalkozni iskolában, hogy ezt tanuljon is valamit? Most, hogyha az van, hogy akkor Ovi, jó, akkor átmegy 7 évesen akkor az elsőbe, mikor kezdjen el kvázi iskolásként iskolába járni,
2: harmadikosként.
1: Tehát első két évben akkor ne csináljon még semmit.
2: Hát csináljon valamit, ami felvezeti egy kicsikét ezt a mostani foglalkozást tehermentesítve, egy kicsit lightosítva, könnyítve.
1: De hogyan készülünk, akkor legyen még akkor óvoda még két évben, most kvázi arról beszélünk, hogy óvoda van.
3: Igen, iskola, csak ott már egy picit megtanulja a pontosságot, a felelősségérzetet, azt, hogy neki azt az órát, azt lehet, hogy 35 perc lesz, most még ugye 40 perc, az tényleg végig kell ülnie, nem baj, ha egy picit nem is figyel, nincs akkora balhé belőle, én is ezt a 10 éves kort határoznám meg.
2: Lehet, hogy a harmadik az messze van, mondjuk a másodiktól szerintem. Másodiktól lehetne elkezdeni azt, amit most elsőben tolnak. Uh-huh. Én azt gondolom.
1: Jó, beszélünk még erről mindenképpen szerintem, mert hogy nyilván mi, mint átlag emberek beszéltünk most erről, nem pedig mint pedagógusok, tehát hogy most
2: mert csak azért
1: mi a jó, de...
2: Mert csak azért is rádi, mi az az év életkori táv, amiben mindenképpen bele kell, hogy feszüljünk. Tehát meg miért kell mondjuk 18-ig vagy 14-ig lezárni egy általános iskolát? Miért kell tudnom 14 évesen, hogy hol megyek tovább? Érted, mit mondok?
1: Értem.
2: Tehát miért kell belefeszülnünk ebbe? Miért kell olyan korán kezdenünk, olyan, mintha nagyon kéne rohanni valahová, mondjuk egy-két év nyereségért? Miért? Ha csak nem azért, hogy mindig előtt termelővé váljon az ember.
3: 14 évesen eldöntötted, hogy mi lesz a szakmád, mit fogsz tovább tanulni?
1: Erről beszélek.
2: Most is erről beszélek.
1: De nem, pont erről beszéltük, hogy nem döntötted el. Tehát mi volt múlt régen, most tudom, kivel volt.
2: Bele voltál kényszerítve.
1: Az volt, hogy, és ez pont a balassagyarmati példa volt, ha hülye voltál, már bocsánat, akkor mentél az ipariba, ha meg nem, akkor meg mentél a Balassiba vagy a Szántóba.
2: Ez volt a közbeszéd.
1: Ez volt, kész. Ennyi, nem az, hogy te eldöntötted azt, hogy te autószerelő leszel.
2: Biztos volt ilyen.
1: Biztos volt. Az átlag az volt, hogyha hülye vagy fiam, akkor mész az ipariba, úgyhogy apád ment az ipariba, mit tudom, érted? És akkor ott most akkor vagy autószerelő lettél, és most nem lett degradálva az egész. Nem, csak de ez régen volt. Ez volt a családi...
2: Duma,
1: így van. Most már azért ez máshogy van. Na jó, beszélünk majd még erről úgyis, de most mennünk kell, mert hogy helyi témával is foglalkoznunk kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckooltime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHKlíma.hu. CHKlíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A régi világnak. Leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
9: Rajta!
10: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
11: Lőj ki a tetőn!
12: Kutyacsillagkép a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
4: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajnik. Hírek. Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sport.

0: várja diákokat a tanévkezdés Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtán burkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Rényi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
4: Ez történt hétfőn reggel.
5: Még ki lehet tölteni a Balassagyarma turizmusáról szóló kérdőívet, ez a témánk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Nemesvári Norbi in the house, jó reggelt! Kucka, na!
6: Hát köszönésbe se köhögtem még bele, elnézést kérem.
5: Na, megvagy, minden rendben. Jó, oké, Sanyi, te is ott van. Halló, jó reggelt!
7: Na, jó reggelt, így el egy kortyot nyugodtan, Norbi.
5: Beszaladt. Mit mondják azt, hogy cigány útra ment?
7: Igen, ezt hallottam én is.
6: Nyilván nem piszi már ezt mondani.
5: Nem. Ez már érzében ment, azt már érted, nem szabad, de hogy régen mondták azt?
6: Igen, tényleg, sok mindent mondtak ezzel a felütéssel, de...
5: Megnéztem a Lócert, meg Domának a Salgótarjáni videóját, és ott mondtam, néger fagyis, lehet még ilyet, hogy ki
6: ja, néger fagyis.
5: Néger só. Mindent az adja bezárva. Tehát Balassagyarmat és turizmus, aki innen reggel hallgat minket, annak egyébként nem lehet annyira... Igen, tehát... erről beszélgettünk, nem is olyan régen, tehát kvázi egy friss témát hozunk fel megint, viszont ugye akkor egyrészt beszélgettünk Csak Gábor polgármesterrel arról, hogy mi is az a koncepció, ami alapján menne tovább az önkormányzat, és amivel akarnak aztán össze majd foglalkozni, és a Nórival volt egy kis csörténk, hogy hát, hogy mi is az, ami igen, itt Balassagyarmatnak kellhet, milyen koncepciója lehet a turizmus tekintve Balassagyarmatnak, merre tovább is hogyan, és ugye...
7: Na, felvetést nem értem.
5: Na, beszélgetünk majd erről mindjárt, mert hogy az önkormányzat először megkérdezte azokat a szakembereket, tulajdonosokat, nem tudom én, múzeológusokat, kiállítótér tulajdonosokat, tehát a kerékpár múzeumtól kezdve, hogy ők hogyan és miképpen vélekednek erről, és most még ugye kitölthető az a kérdőív, amely a lakosokat, tehát benneteket, kedves hallgatók, érdekli, mi legyen, hogy legyen, mit láttok, hogy látjátok, merre tovább Balassagyarmat turizmus terén, és erről beszélgettük a Nórival, de veletek még nem, úgyhogy majd azért mindjárt ezt még átrágjuk, átbeszéljük, hogy ti, ha arra gondoltok, hogy turizmus és Balassagyarmat, akkor...
7: Nálam így bukott meg a történet.
5: Merre felé tendáljuk? Na miért? Mondjad, aztán majd elmegyünk zenélni, és utána akkor kifejted.
7: Hát ki menne Balassagyarmatra? Minek? Én sem megyek. Mi látni való van gyarmaton? Ezt te is többször kifejtetted, hogy nincs program, nincs mit csinálni. Hát az önkormányzat részéről le a kalappal, hogy egyáltalán bevonja a lakosságot, és hogy kíváncsi a lakosság véleményére, de igazából nincs valóság alapja.
5: Értem, mit mondasz, és ugye az egyik fontos dolog az ez, amiről fogunk beszélgetni, és ráléptél, Sanyika, a tyúk szemre, és nem lyukas a kosár.
7: Nem lyukas, igen, ezt szoktam mondani.
5: Mert ilyeneket is fel kell tenni kérdésként, és ezt mondtam a múltkor is, és nem tudom, nagyon elgondolkodott a Nóri is, hogy vonzó-e mondjuk egy váci vagy egy dunakeszi lakosnak azt, hogy lejön a Nyírésbe.
7: Minek?
5: Ugye? Tehát, hogy azért vannak ilyen kérdések, ezekről akkor beszélünk majd még mostan, meg a slágerek után.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Balassagyarmat és a turizmus Balassagyarmata, gyarmatnak van-e egyáltalán bármifajta turizmusra? Merre megyünk tovább, hogyha Balassagyarmatnak turizmus kellene, vagy jó lenne? Ez a témánk, ugye abból kiindulva, hogy még mindig ki lehet tölteni, úgy tudom, ezt a kérdőívet a helyieknek, amely ugye arról szól, hogy ki mit gondol erősségnek, miben lehetne változtatni, merre indulhat tovább Balassagyarmat turizmusa. Ezt kérlek töltsétek ki, mert hogy ősztől elkezd majd foglalkozni az önkormányzat ezzel a koncepcióval, összesíti majd ezeket az adatokat, és akkor alakul majd valami, amely felé el tud indulni a város.
2: Bocsánat, egy mondat elejéig hagy szakítsalak félbe, vagy kettő.
1: Már meg is tetted, mondd.
2: Köszönöm. Képzeld el, és elnézést kérek tőled is a hallgatótól is. Nem tudom miért, én nem láttam az adásmenetet, nem láttam, hogy mi lesz a téma. Egyik hajnám, mostanában sokat vagyok ébren, többször felébredek éjszaka, jönnek a frontok, meg mit tudom én. Na minden, egy ilyen legalább 3-4 alkalommal ébredek.
3: Ez most senkit nem érdekel szerintem, hogy nem csinálsz éjszaka.
2: És felébredtem, és úgy nem tudom miért, hogy vagy Ádámmal, vagy valami ilyesmi álom volt, hogy az volt a kérdés, nekem arra kellett válaszolni, és hallottam a fülembe, hogy a telefonom olvassa.
1: Haladjunk már, Sanyika!
2: Hogy minek menjek Balassagyarmatra? És én nem tudtam hova tenni ezt az álmot, és akkor tessék, itt van álomból valóság, ez a témánk.
1: Ez, igen. Tehát, hogy milyen koncepció mellett tudunk elmenni, és Nórival azt beszéltük tényleg, hogy ugye itt két út van, ugye? Ezt ugye az, hogy jöjjenek ide Balassagyarmatra az emberek, és töltsenek el egy napot. Ugye azt beszéltük a Csagában polgármester is, hogy egy napos turizmus. Most Esztergom ugye azzal szenved, Gábor elmondása alapján, hogy legyen már legalább 2 vagy 3 napot ott maradnak, mert eddig ez nem sikerült, úgyhogy van ott egy bazilika, meg ott minden, de ott csak egy napos turizmus megy még, de nem alszanak ott.
3: Ups.
1: Tehát ezzel szenvednek az esztergomiak. Hogy legalább egy napos történetet tudjunk összehozni Balassagyarmatról.
2: De ne felejtsd, hogy Budapesttől Esztergom csak 50 kilométerre van.
1: És most mondom, hogy azon szenvednek, hogy legalább egy éjszakát töltsenek ott az emberek. Mert nem töltenek ott egy éjszakát sem.
3: Úgy egyébként, hogy szállásai tekintetében az Esztergom nincsen rosszul ellátva. Különböző osztályú egészen a 4 csillagosig olyan szállodákkal vannak megáldva, amik egyébként nagyon jó prosperáló dolgok.
1: És azt mondta, hogy a polgármester úr, a polgármester úr kollégának a beszélgetekre, hogy ott az a mérsz. Legalább egy rohadt éjszakát aludnak már Esztergomban. És mondom úgy, hogy a Dunától kezdve átmész, Párkány, fürcsi, minden van, egyszerűen nem szállnak meg Esztergomban. Hát
3: Esztergomban is van fürcsi, nem is akármilyen egyébként. Ott a nagyon jó helyen. Én azért az előbb, amikor Sanyika vittem meg, én most is arról okádja ki a szavakat magából, hogy gyarmaton nem érdemes jönni, azért, hogy pont ez miatt az esztergomi példa kapcsán azért húznék egy elég jelentős vonalat abban a tekintetben, hogy azért azt válasszuk már le szépen, hogy bizonyos városok, mondjuk itt Gyarmat, hol tud valóban labdába rúgni minket, nem lehet, és nem is szabad, és nem is kell összehasonlítani más olyan trubályokat felmutatni képes városokkal, amik tényleg mondjuk egy fürdőhelyen
2: egy
3: nem tudom mivel tudnak kecsegtetni mondjuk, tehát ebben nem menjünk jobban bele, de ha lejjebb megyek, befejezném, hogyha lejjebb megyek, akkor mondjuk így színben, vagy legalábbis méretben, akkor mit tudom, ott van például egy bükszék, akinek van egy elképesztően nagyon jó sós fürdője, az ember oda jár, jön, mely teljesen tökéletes, másért nem mész bükszékre. Tehát mindenhol van egy valami, amiért menni kell. Az ne képzeljük azt egyébként, hogy és méretekben jó, és fajsúlyban gondolkodjunk. Ne képzeljük azt, hogy Gyarmatnak nincs semmi olyan a kezében, ami miért ne lehetne idejönni. Hogy aztán
2: semmi,
3: egy napra... Befogod a szád? Hogy aztán egy napra, vagy több napra, azt nem tudom pontosan, tényleg az egy harc, de ha Esztergom ezzel küzd, akkor nyilván nem szégyen kimondani azt az igyekezetet, hogy mi is mondjuk egy napig próbáljuk meg itt tartani az ide érkező emberkéket. Gyarmatnak is van. Az, hogy téged, Sándor, nem érdekes semmi, csak a McDonald's, meg a mit tudom én micsoda, az egy dolog.
1: Én ezt tettem föl a Nóri-nak is, hogy Dunakesztin hallgatnak minket. Most mondd neki, miért jöjjön egy teljesen átlagos család, de egy napot miért töltsön el gyarmatot?
3: Azért, mert kíváncsi arra, mit van. Azért, mert te valóban elmenjél. Mit tudom én?
1: Hát ami,
3: de nem tudom, én itt élek.
1: Várjál meg, Karvaj!
3: Ez nem igaz.
1: Na, igen, mond.
3: Tehát én nem tudom, én itt élek. Én igaziból, én ebben vagyok benne, nem tudom pontosan, hogy másnál miért. Mind arra is rácsodálkozunk, amikor azt mondják, mit tudom, hogy annyira szép ez a környék, itt kocsikázom, minden. Tudom, hogy miért szép, de nem is veszem észre. Lehet, hogy másnak...
1: De ez nem érdekel, tehát az olyan kérdés, mint az, hogy mondjuk a Dunakeszi lakos is. Tehát, hogy
3: miért? Dunakeszire miért mennél?
1: Én nem mennék. Én nem mennék.
3: Oké, akkor ugyanez van, de igen. Akkor valamiért mész, mert felmerül valamilyen dolog kapcsán egy igényed, hogy mit tudom, itt megnézed, hogy milyen a Civitas Fortissima, mi történt. Nyilván valami történelmi indítása. Nekünk ez erősebb, mint Dunakeszinek például.
1: Oké, de...
3: De nézd meg, még Esztergomé sem erős, elég erős, pedig az elég komoly történelmi múltal bír.
1: De még tehát van Esztergom, meg van mi. Tehát, hogy a kettő között azért még mindig van különbség, csak annam itt szerintem azt a kérdést kell föltenni, hogy abba áll be a város, ezt mondtam múltkor is, hogy elkezdi erősíteni azokat a kvázi látványosságokat, amik itt vannak, és az beépíted egy portfólióba, és ezt kínálodnak. Köszönöm, hogy gyere el, mert itt van a Pannonia Motormúzeum. És akkor mi fog történni? Eljön, Laci az dolgozik, vagy ki tudja nyitni, vagy nem, stb. Hasonlóképpen ugye, nem tudom én, akár a Miklós is. Tehát vagy ezt erősítsük, hogy akkor van egy Palóc Múzeumunk, ami úgy néz ki 50 éve ez a völgytitülösíti kiállítás, mint akkor. Ez a koncepció legyen, és most nem akarom leszólni egyiket sem nyilvánvalóan, csak ugye az, hogy ha ezt egy nagyobb keretben nézed, vagy pedig az, hogy ki kell mondani azt, hogy olyan távlatban, vagy olyan versenyben, hogyha ezt mondjuk országosan nézzük, hogy akkor Dunakesziről, vagy mondjuk Veresegyházra jöjjenek le, akkor ki kell mondani azt, hogy bassz, nem tudom, nincsen semmi. Nincsen olyan turisztikai látványosság, amiért te felemelnél a segged Veresegyházzal a családdal szombaton, mert nincs itt semmi. Uh-huh. Akkor meg a funkció az, hogy nekünk azért van Hollókön, meg itt van a Börzsöny, meg itt van az Ipoly, meg itt van a Vár, a Felvidéken, meg nem tudom mi, hogy akkor azt erősítsük, hogy figyelj, gyere ide,
3: abszolút.
1: Ez lesz a Charlie Checkpoint, a kiindulási történet, és innen menjél el ide-oda, okay,
3: amoda, én ezt...
1: és kész. Tehát szerintem ebben a kettőben lehet valami.
3: Abszolút, én ezt támogatnám, tud gyarmat annyit,
2: van amennyi. Van szállás lehetőség?
1: Na itt van a másik, hogy akkor ebben kell akkor erősíteni, hogy akkor szállás hely, mert ugye beszéltünk arról Gabival, hogy akkor 6-7 ezer vendégészakkal van évente, ami ezeket eléggé sok. Ilyen 13-14 szálláshely igen. Van ilyen magán célú, de ezt erősíteni kell. Tehát én ezt mondom, hogy...
3: De teljesen támogatom, teljesen. Ez. Gyarmat tud annyit, amennyit. Többet nem fog tudni önerőből ebben az évezredben tolni. Ez egészen biztos, mert hogy nincsen arra se pénz, se lehetőség, se terület egyébként, se fizikálisan, se másképpen nem működik ez a dolog. Gyarmat tud annyit, amit ha fenntartunk egyáltalán állag szempontjából és építészetileg főleg, amiket ugye ezek az épületek jelentenek, az már önmagában még lehet, hogy az is egy saját erőt meghaladó történet. Ez egészen biztos. Nekünk arra kellene építeni, hogy Ád is mondta az előbb, szerintem Sanyiabba te is egyetértesz, hogy itt ami gyarmat központtal a szűkebb, mit tudom, 10-30-40 kilométerben utolérhető. Hát az igen. Pedig, hogy nincsen szálláshely, az viszont a legnagyobb veszteség ennek a városnak. Tehát vágom én, hogy itt a főtéren különböző tulajdonlási, meg mit tudom én milyen okok kapcsán, meg eladás, meg vétel, az ördög se tudja már követni, hogy mi zajlott itt, de gyakorlatilag tönkrement az Ipoly szálló, és el van veszítve ez az épület, tulajdonképpen le kellene dózerolni minden jel szerint egészen az alapokig, hogy ebből valaha valami legyen. Azt gondolom, hogy az a legnagyobb bűn, ami meg tudott történni ezzel az épülettel, és egy kupac alatt természetesen el is veszítettünk egy olyan szálláshelyet, amelyik ezt a szállás problémáját legalább orvosolni tudta volna a városnak, és maradnak a kisebb szálláshelyek, amik egyébként szerintem jól működnek, és vannak, de hát picik, pörögnek, de picik, és nem tudnak fölnőni szerintem mennyiségben a feladathoz. Hát ez így nem jó. Úgyhogy szerintem valami ilyesmi van. De Sanyi, azért nem elfogadok, vagy azért nem egyezek benne Sanyi, hogy gyarmatról ennyire úgy kell menni, hogy oda nem is mész semmiért, mert ott nincs semmi. Tehát nem csak azért kell idejönni, mert itt van valami, hanem azért, mert tényleg valóban a vonzás körzetben kell gondolkodni, és igen, nem feltétlenül gyarmatban.
1: Itt jön be azt mondjuk, hogy programok, meg fesztivál paletta, vagy olyannal előrukkolni, hogy mondjuk tényleg egy Szandai Mátyás jazz fesztivál például, tehát hogy építeni egy ilyen brandet még pluszban.
3: Oké, ezek azért vannak ezek a...
1: Van, csak akkor rá kell, akkor erre jobban erősíteni.
3: Ezek a programok, ezek a nyári dolgok, ezek megvannak.
1: Igen, tehát ezt jobban akkor lehet, hogy pörgetni kell, tematizálni kell, hogy ne csak a gyarmatiaknak szóljon, hanem másnak is szóljon. Értetek, hogy mire gondolok például. Tehát, hogy mozduljon meg a Dunakesziről is mondjuk valaki, hogyha mondjuk egy Szandai Mátyás jazz fesztivál van, mert szeretem, mert jók a borok, és akkor jövök, és akkor érted így.
3: Igen.
1: Nem annyira egyszerű, gyerekek.
3: Hajjaj, egyáltalán nem egyszerű.
1: Szerintem sem. Ezt a profilt így belülni érted, hogy ez hogy legyen. Na mindegy, beszélgetünk még erről, és hangsúlyozzuk mindenkinek, hogy még mindig töltsétek ki a kérdőívet.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Mi legyen Balassodőm a turizmusával, ez még a témánk, mégpedig azért, mert hogy még kitölthető az a kérdőív, amelyben ugye a helyieket kérdezik arról, hogy ők hogyan gondolják a város jövőjét, a turisztikai koncepcióját, ugye legyen szó Nyíregyházról, Ipolyról, múzeumokról, mindenről. És a Karvas Sanyinak van valami ötlete Balassagyarmatot érintve, még egy pár percünk van rá, mond.
2: A kis vonat. Valakinek, egy vállalkozónak egy ilyet elindítani, hogy kis vonat, és végig menne a városon, és akkor kimenne a Nyíriesbe, és megmutatná a látnivalókat.
1: Aha.
2: És azt mondani...
3: És néha csilingelne a sarkokon, ugye? Azt szerintem kell.
2: Persze. Nyilván, és akkor tudod, vannak ezek a rendes hangos tájékoztatás, hogy mit tudom én, itt balra ez és ez látható, jobbra
3: az általad az előbb megmondott semmi.
1: Tehát ugye a Karvas Sanyi akar magának egy magán kisvasutat, ami audio kommentátor elmondja ezt, hogy mit látna.
2: Igen. Na ezzel is fel lehetne lendíteni szerintem.
1: Igen, csak azért mondom, hogy én úgy, tehát
3: főleg télen.
1: Pont
2: nyilván mindennek van egy szezon.
1: Tehát a térségben a kettő közt vagyunk, értitek? Tehát ugye van egy holló közt,
2: ezt mondjuk. Bocsánatot kérek, télen a Balaton sem megy télen. Ezt itt hiába nyomják meg, akarják, hogy 4 évszakos Balaton, az sem megy télen. Figyelj, mi voltunk, azt hiszem, hogy decemberben. Azt hiszem Balaton... Hol volt a Tihanyba? Igen. Oh. Egy kávét nem tudtunk meginni délbe. Oh, nem volt nyitva semmi.
1: Ajaj. Na, értek, hogy azért különféle régió, különféle térségek más és más turisztikai gonddal küzdenek, először Balaton, vagy Esztergom, vagy Balassagyarmat, és mondom, én azt nézem, hogy pont egy olyan helyen vagyunk, hogy ugye mindenki hollókőnek megy, hogyha jön magunk, mindenki egyébként. Tehát Kismarason most mi van? Érted? Oda mész, lerakod, és hogy elmész a Börzsönybe. Tehát, hogy így ömlenek az emberek a hétvégén, csak azért, mert van fa. Ugye?
3: Pontosan.
1: Kb. Meg hogy azért,
3: meg
1: mert...
3: Túl van a...
1: Meg kisvasút. Meg izé. Érted? Tehát, hogy vagy akkor az, hogy itt az Ipoly kajakkenu valamit így nagyon bele kéne szórni az egész a lóvét, és akkor valami erre fele tendálni. Nyíregyház szép és jó, oké, Szabadsrand.
3: Abból is nagyot kéne tolni.
1: Tehát, hogy
3: lehetne abból még folyamatosan, csak nagyot kéne beletolni.
1: Igen, bánk soha nem lesz. Nyilvánvalóan, tehát, hogy...
3: Egész addig, amíg nem érje el a bánk szintjét, addig...
1: Nem is fogja, meg nem is lehet, ott ez soha nem lesz.
3: Igen, addig nincs.
1: Infrastruktúra
3: akadályok. Bánk közel van ehhez.
1: Igen, tehát bánk. Tehát azért mondom, hogy körénk van lőve, ugye? És éppen ezért van az, hogy akkor egy picit máshogy kell, és én azt mondtam, hogy a tényleg, hogy indulj ki tőlünk, és akkor ehhez meg szállás.
3: Igen, hozzánk ezek mind közel vannak. Nem kell harcolni bánkkal, bánkkal be kell fogadni.
1: Igen. És erre lehet, hogy ráépítkezni, akkor pannónia motor, nem tudom, töttöröm, és most tényleg nem megsérte senkit, aki benne van ebben a kulturális egészben, mert szoktam látni, hogy a kerékpármúzeumban is érkeznek. Értitek, hogy mire gondolok?
3: Hogyne.
1: De hogy ezt azért valahogy megindítani. Egyetlen egy... Igen. Nekem még mondjuk az meg Patvarc, a Palócring. Az nem mindegy, az meg megint egy más téma. Dedikáltan érkeznek csak azért ide, mert az egyébként a Palócring.
3: Egyébként igen. És az viszont full országos. És,
1: igen.
3: És meg
1: nemzetközi.
3: Igen.
1: Igen.
3: És az tényleg egy külföldi.
1: Jó van, beszélünk majd még nyilván erről, és bárkinek bármi vélemény, akkor ijedtek meg nekünk a Viber számunkra 0635 66 22 62.

0: Műsor tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
3: egyet a zaknyakláncból,
2: jöhet egy free lukóra,
3: de viszek még egy valódi köveségszert is.
2: Elegáns citizent a munkába,
3: és egy laza Como Milánót otthonra.
2: Egy aranynyaklánc nekem,
3: és egy ezüst neked.
1: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
7: Szeptember 15-ig kell befizetniük adójukat a balassagyarmati adózóknak, hogy elkerüljék a késedelmi pótlékot. Erre hívja fel a figyelmet a balassagyarmati közös önkormányzati hivatal jegyzője dr. Varga Andrea. Kifejtette, a határidő a 2026 évi második fél évre vonatkozó magánszemélyek kommunális adójára, valamint a helyi iparűzési adóelőlegre vonatkozik. A gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók augusztusban elektronikus úton kapták meg adószámla egyenlegükről szóló értesítőjüket. A magánszemélyek pedig a februárban postázott értesítővel együtt kapták meg a második fél évi kommunális adóbefizetéséhez szükséges csekket. Az ügyfélkapu plusszal és a DÁP alkalmazással rendelkező adózók az e-önkormányzat portálon online is lekérdezhetik, és bankkártyával rendezhetik tartozásukat. A helyi adók személyesen bankkártyával is fizethetőek a hivatal adócsoportjánál ügyfélfogadási időben. Nyugdíjas gödi önkéntesek sütöttek palacsintát a Sziget Fesztiválon, olvasható a hellogöd.hu oldalon. Kifejtették, egy nyugdíjas baráti társaság tagjai önkéntes munkával segítették az idei fesztivál szervezését. Az volt a feladatuk, hogy palacsintával kínálják a rendezvény önkénteseit. A csoport korábban az Élelmiszerbanknál, a Budapesti Szimblában és az Önkéntes Központ Alapítvány rendezvényein is vállalt közösségi munkát. A Szigetre Gerendai Károly felkérésére érkeztek. A palacsinta készítő csapatok különböző technikával dolgoztak.

0: és összesen mintegy 300 palacsintát sütöttek. A hozzávalók mellett házi készítésű lekvárokat is vittek, amelyeket szintén felhasználtak. A munka után a nyugdíjas önkéntesek a fesztivál programjaiba is bekapcsolódtak. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Vezetőváltás történt az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 4 millió euró értékű gyémánt nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. A Párizsban működő Van Cleef & Arps luxus ékszermárka értékes darabja a Bécsi Iparművészeti Múzeumban a magból tűnt el, közölt az MTI. A királyi nyakláncot egy kiállításon mutatták be. A múzeum tájékoztatása szerint az ékszert 673 gyémánt díszíti, összesen mintegy 200 karát súlyban. Értéke pedig 4,3 millió euró. A tettesek csütörtökön délután nyitvatartási időben lopták el a különleges ékszert. A feltételezések szerint a látogatók között elvegyülve jutottak hozzá a nyaklánchoz. Az osztrák rendőrség nyomozást indított az ügyben. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy kik követhették el a lopást, illetve hogyan sikerült eltulajdonítaniuk a jelentős értékű ékszert a kiállításról.
1: Időjárás.
0: Egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt kedden reggel.
1: Nehéz-e manapság letenni a KRESZ vizsgát? Ez a témánk ebben az órában. Jó rádiózást kívánok minden hallgatónak, és azért szerintem előjönnek az emlékek a megafonistáink tudatából, és amikor ők letették a vizsgát, és amikor ugye ők mentek és tanulták, és rutin volt, és elmélet volt, és forgalom volt, és gyakorlat volt, és KRESZ volt, és mert hogy azért foglalkozunk ezzel, aki most teket fogna ránk, mert hogy vált emeltek egy oktató ellen, aki még 2020-ban a tanítványa helyett ment el a forgalmi vizsgára, viszont megbukott ez az oktató, mert hogy a lelkiismeret fordulása miatt nem tudta letenni, és ezért direkt elbuktatta. Így van. És ugye felmerül a kérdés, hogy akkor ezt miért vállalta vajon be ez az oktató?
2: Nyilván hát az a kérdés.
1: Igen.
2: Nem is ér.
1: De mondjuk a válasz az a bet, hogy akkor nem tanulta meg
2: a delikvens.
1: A delikvens, nem tudom. Ugyanakkor megérted, hol van a... Előjött belőle nyilván a lelkiismeret furdalás, de hogy érted, belegondolva, hogy úgy kiengedni forgalomba egy olyan fiatalt, aki nincs tisztában az elméleti, meg a forgalmi dolgokkal, ott azért az probléma. Tehát első menem azt gondolni, hogy ez vajon miért tehette, vagy nem gondolt bele ebbe, hogy olyan ember van kint az utcán, akinek a legalapvető fogalma sincsen akkor arról, hogy ez hogy
2: működik. Gondol rá, hogy lehet, hogy mondjuk az oktató megy az autóval, és ne adj Isten, majd az az ember, akit ő nem tanított megvezetni, lehet, hogy majd az ő kocsiját fogja összetörni.
3: Igen, hát ez egy filmes megközelítés, megtörténhet ez lehet. Egyébként, ez regényszerű, de megtörténhet.
1: Na, és akkor a kérdés az az. Jó, nyilván Sanyika már Pixisből kiesik ilyen szempontból, de hogy mennyire nehéz, vagy nehezebben most letenni a KRESZ vizsgát, mint amikor én mondjuk letettem a 2000-es évek elején?
3: Hát én azért nem gondolnám. Mondom, én tényleg közel 40 éve vagyok túl ezen a KRESZ vizsgán. Én azt gondolom, hogy pont a KRESZ az, ami szerintem egy kupac az emberek által ennyi időn keresztül megtanulandó éppen anyagot tekintve nem különösebben változik. Tehát változik a KRESZ, azt tudjuk, hogy mindenféle, de maga az egész a nehézségi szintje, én azt gondolom, szerintem a KRESZ-nek nem igen lett nagyságrendekkel nehezebb, hogy most azt tudjam mondani rá, hogy ezt most nehezebben tudnám letenni, mondjuk 40 évvel ezelőtt. Azt tudom, hogy nekem másodikra sikerültek lezárójelbe zárva.
1: Nekem is.
3: Mert elsőre úgy mentem oda neki, hogy hát ez hagyjad, mert hát ez miről beszélsz ezeket emlékezni fogok minden tesztre, minden forduló tudom, és megtanultam, nem tanultam nyilván eleget rá. Tehát ez pont az, amiről eleget tanulsz, akkor azért megvagy, és akkor szerintem ezt meg lecsen a lányom például elsőre átment rajta, a feleségem is elsőre átment rajta annak idején. Következésképpen ezeket a dolgokat szerintem csak a tanulás mennyisége határozza meg. Akkor is, meg most is. A vezetés viszont, ha gyaksi részre megyünk, ott azért már lehetne egy picit árnyalni a dolgokat, hogy mennyire nehéz ma KRESZ gyakorlati vizsgát letenni. Itt az akkor még nem voltak kétsávos dolgok, most meg már anélkül ez már nem is működik sehol semmi. Nem voltak autótak, nem volt autópálya, nem volt semmi sem nem volt, ami most már van.
1: Tehát gyarmaton csináltam, meg itt mentetek egy pár kört, és kész vagyok egy
3: tarjámban? Nem. Itt volt minden. A KRESZ vizsga az tarjámban volt.
1: Az
3: már rendesen össze volt a borosával a második, amúgy ezt az égést érted. Na mindegy, és de a gyaksi vezetés az itt volt igazi. Úgyhogy az itt mentünk, ilyen, ahogy mondod, egy pár kört meg lehet, hogy csinálva a faxnék, az Y, a toltása, a párhuzamos parkolás, amit mondasz, forgalom, egy kis forgalom és csókolom, és akkor jó napot kívánok, volt igen.
1: Ez érdekes, mert hogy
3: az ma nem volna elég sehova.
1: De figyelj, én még pont abban a korosztályban vagyok, vagy akkor tettem a jogsit, amikor már ez szigorú volt, még mielőtt aztán ezt megint lazították.
3: De hogy érzem, hogy szigorú
1: volt? Hát úgy, hogy nekem volt ugye rutin pályán. Nekem volt ugye rutin, neked is volt.
3: Nyilván.
1: Tehát rutinom az volt, tehát rutin pálya volt. Megvolt a, igen, rutin pályán volt, miután meglett a KRESZ, meg az első segély. Tehát rutin pályán tanultad meg azt, hogy akkor autó, fényszórók, vizé, nem tudom, Y, balra, jobbra, előre, hátra, tötörö, és abból eltelt egy 15 óra, hogy még ott a rutin pályán belül te még mész körbe-körbe és gyakorolsz.
3: Ez így van.
1: Ma már nincs.
3: Ezt nem tudtam.
1: Tehát ma már nincsen rutin pálya.
3: Forgalomba.
1: Egyből kimegy a forgalomba. Ebből kell a forgalomba. És ugye nekünk ugye az volt, hogy nekünk Salgó Tarján. Tehát, hogy mi Balassagyarmatról váltva, mert voltunk mondjuk hárman, levezettünk Salgó Tarjánba.
3: Az jó.
1: Ott.
3: Országúti vezetés?
1: Ott.
3: Élből?
1: Ott, igen, ott ment a forgalmi gyakorlat. Tehát nem úgy, mint itt, hát ott volt lámpák, fölmentél, nem tudom, én lakótelepek környékén, olyan dombok voltak, hogy akkor már függőlegesek voltak, kézifékes játszott. Ezt nem tudom meg most. Tehát nincsen kézifékes.
3: Benne van az autókban a visszagulásgátó.
1: Igen. Tehát, hogy kézifékes tanultál meg mindent, utána, ez akár mondjuk délután 5-6 óra környéke, este hazavezettél, és egyébként télen tettem le, hazavezettél télen, Salgótarjánba, Balassagyarmatra, és ez volt a forgalmi oktatás.
3: Ez már más, valószínűleg tudatosan akkor ezek szerint, hogy ne ismert pályán mocorogjál.
1: Ez volt.
3: Ez szimpatikus. Minden autóst a nagyvárosoktól féltek egyébként
1: kezdődésként. És így mentünk oda-vissza folyamatosan, ugye, országúti vezetés, Nyíries Csesztve, ott folyamatosan mentünk még, tehát gyakorlatilag olyan köröket mentünk le országúti vezetésben is, amelyek ugye benne voltak a forgalmi vizsga előkövetelni.
2: Elindultunk,
1: vizslás újnak, 21-esen még oda is kellett menni egy kört és vissza. Igen, Sanyi, bocs.
2: Hogy azért említettem egyet, hogy például amikor a Ramcsi tanult vezetni, hogy ő Balassagyarmaton tanult, de Salgótarjánban, ahogy mondtátok, kellett vizsgázni.
1: Így van.
2: Tehát, hogy, de hogy bocsánat, Csórikámnak fogalma se volt magáról Salgótarján városáról.
1: Okay, akkor mi van?
3: De az benne a jópofa, tehát azért ritkán van olyan szituáció, nem ritkán van, tehát gyakran van olyan szituáció, amikor új területen kell ugyanazt az autót vezetni, ugyanolyan biztonsággal.
1: Most mi a trúvája, érted? Balassagyar, mert vagyok, és akkor megyünk körbe a városra, hát semmi.
2: Azért egy helyismeret azért nem árta van, nem?
1: Hát most mi?
3: De Sanyi, és amikor elkerülsz először Pestre, mit
2: csinálsz? Akkor is azért közben nézed a navigációt, meg minden.
1: De nincs
3: nem. Ez egy jó dolog, amikor ismeretlen területen kell vizsgázni, de hogy sokkal nagyobb koncentráció, tényleg előjön az, hogy mik a készségeid, kész vagy rá már. Ez abszolút támogatom ezt a testet.
2: És mondjuk, amikor ezt meghallotta a Ramcsi, mikor erről szó volt, és akkor azt mondta, hogy hát akkor tudjátok, mint én nem megy Salgótarjánba, és akkor Pesten vizsgázott végül.
1: Hát az meg még durvább. Mert ott gyakorlatilag bárhova mész, ott ismeretlen a szituáció. Tehát Budapesten neked hol van helyismereted? Érted, mint friss budapesti tanuló.
3: Sehol. De egy pestinek sem mindenhol van Pesten.
1: De akarhova elviszel, kész, véged van. Tehát, hogy
3: mindig vannak olyan helyek, amiket nem
1: lesz,
3: ismersz.
1: Hogy, de biztos lesz beletek.
3: De ez jó benne.
1: Én egyébként bírtam is, adtam, és azért mondom, hogy például ez most már nincs, hogy jól tudom, hanem itt le, vizsga, és kész. Ennyi.
3: Hát gyorsítanak mindent.
1: Mert elvileg azért csinálták meg a háromsávosra az Adit, annó, tudom, hogy lehessen itt forgalmi vizsgát tenni.
3: Igen, hát igen.
1: Hogy sávváltást lehessen bent a városban gyakorolni.
3: Oké, okay. Ez az egyetlen szituációnk a kisvárosi körülmények között, hogy ezt meg lehet valósítani. Nyilván igény volt rá.
1: Oké, okay. Tehát azért mondom, hogy kell-e, hogy én nem értem, hogy miért betemedik rá valaki visszatérve az oktatókra, hát hogy ezt komolyan, hogy ennyire nehéz lehet ezt megtanulni.
3: Ennek nincsen szakmai indok, ennek emberi indokai vannak a háttérben. Ez teljesen egyértelmű. Tehát itt valami, nem is a sofőr lelkére vagy a kíváncsi, vagy mentális hozzáállására, vagy gondolataira, hanem hogy kiért csinálta ezt meg. Az itt a legfontosabb.
1: Igen. Ez is lehet egyébként kérdés, de visszagondolva, amire a Karvasony mondott, én egyébként kötelezővé tenném az, hogy ott vizsgázol le, tehát nem ott vizsgázol le, ahol te élsz.
3: Abszolút támogatom.
1: Tehát, hogy Salgótarján. Salgótarján mondom ezt gyakorolni, érted? Mert hogy végig kellett mennünk az összes. Én megszám, hogy a leghosszabb körútat húztam, amit lehetett, tehát, hogy azt nyertem meg, hogy én végigmentem mindenhol, tehát, hogy...
3: Nem volt szerencsét.
1: Nem tudom, én Cerenc-Zagyvaronai kiárattól kezdve eljöttem egészen a hipermarketig, tehát, hogy nekem olyan mutatok,
3: ott minden járunk.
1: Minden volt.
3: Ott útközben minden volt. Ralli is volt, piros lámpa is volt.
1: Szakadó hó volt, és délután, most már este
3: fel volt. Akkor még volt a lámpa. Hát az autón volt, nem a közlekedési lámpa.
1: Tényleg,
3: semmi vicc, ez bolondozó.
1: Nem volt,
3: hát nem voltak lassítók, nem volt körforgalom, semmi nem volt.
1: Tehát itt mentél bele a világba.
3: Mentem bele a világba, persze. És nyilván egyéb iránt annál nagyobb volt az izgalom, amikor először találkoztam egy olyan szituációval, mint mondjuk Pest. Mondjuk Tarjántól talán annyira nem rémültem meg annak idején valószínűleg, mert miért is tegyem. De mondjuk azért egy Pest, már akkor is Pest volt a maga lámpáival, meg X-es sávjával.
2: Igen, kontroll, aki fölment Pestre, nagyon sokan letett a Megyeli csárdánál az autó.
3: Igen, ez egy nagy divat volt, ezt sokszor hallom, ezt a legendát. Én elsőre végigmentem
1: elképesztő volt.
2: Apunak 3 hónapos volt a jogsi, amikor először bementünk Pestre.
1: Hát figyelj, ha menni kell, menni kell. Tehát ugye ez így van, ez így van, és ilyentől kezdve az van, hogy ezt csak azt nézve, hogy benn vagy Budapesten. Tehát, hogy visszaforgalom, és így nem tudsz, hogy menni kell, és így kész, ennyi. Nekem azért volt egy kis szituáció még, amit elmondok majd a dalok után, ami érdekes volt a forgatások kapcsolatban, de Pestre föl kell menni, akinek friss jogsia van. Tehát viszont, menni viszont kell.
3: Nem a legnagyobb forgalomban menjen. Menjen mondjuk este,
1: vagy
3: hétvégén.
1: Vagy ilyen 11 és 2 között mondjuk valahogy, ha nem megy már a nagy izé.
3: És azokat a szakaszokat járja végig, amik lényegesek.

0: ez történt kedden reggel.
1: Jogosítvány, kressz, nehéz-e, kell-e rajta változtatni, esetleg ezekről beszélgettük, és azokról az anomáliákról, amelyek mondjuk minket értek. Például a budapesti közlekedésünk terén, nekem egy volt közelük el, ami egyszerűen háromszor megcsinált, most nem, ne egyszerre sikerült megcsinálni.
2: Hát, hogy beestél abban hibában?
1: Háromszor? Igen, igen, igen. És ez azt hiszem, hogy tehát az M3-os kivezetője volt, és ott lehet valahol lemenni egy buszpályaudvarra. Nem tudom, tudod-e Karvon, hogy miről beszélek?
3: Hogyne.
1: Ugye, ott van egy buszpályaudvar, az M3-as kivezetőjén, vagy bevezető.
3: Ott az amerikai útnál.
1: Tehát a budai oldal, akkor nem is hülye vagyok. Van M1, M7, bocsánat. És akkor tehát az M1-esnél van valahol ott egy buszpályaudvar, valahol ott a környékek ennél forgatni.
3: Hát az a eteletéri buszpályaudvar.
1: Lehet egyébként. És akkor mentél, érted, itt van a GPS, tartsad. Tehát innen az, hogy most a GPS vagy helyismeret, hogy teljesen mindegy. És akkor egyszerűen el kellett volna fordult, egyik sávot kellett volna választanom, mindegyik egyébként mutatta azt, hogy merre megy, és egyik sávot kellett volna választanom a másik helyet, és mindig mentem tovább kifele, lefelé a Balaton vagy Győr
3: felé.
1: Mindig figyeltem, és háromszor
2: túlmentem,
1: nem mentem el arra,
2: azt nem is
1: mert egyszerűen érted, valahogy tehát annyira nem jött a szitu a számomra, és látom a GPS-en is, hogy merre kell menni, és
2: akkor is.
1: Akkor sem.
2: Elég szar felismerés.
1: És negyedszer.
2: És mit csináltál?
1: Hát mentem, visszafordult a GPS-t, visszafordult, és akkor utána még egyszer megpróbáltam, és megintéztem.
2: Mondjuk erre egy cifra?
1: Háromszor és negyedszer tudtam csak ott elmenni, mert valami nem tudom, hogy milyen volt leágazás. Okay.
2: Mondok egy cifrát. Nekem valahol a Hegyalja útra kellett volna mennem akkor éppen, ugye Bakcsomópont kivezető, azt vettem észre, hogy már én is ott vagyok, és ugye nagy-nagy ügyeskedésben, hogy merre megyek, majd ugye hát nyilván térképes szituáció volt, nem GPS, de nem sokadik út, de Hegyalja út volt, valami hangszervásárlás, na mindegy. És már kint voltam a kivezetőn, sőt az autópályán, sőt a belső sávban. A gyorsban. És a zsiguli. És akkor azon gondolkodtam, hogy itt most mi lesz. Az föl sem merült, hogy én egy ilyen kik túlmegyek, és az első
1: nélkül.
2: Ádám, azt képzeljed el. Nem tudom, utólag ez büntethetik-e. Talán
1: paraszkunkornak hívják ezt, ugye?
2: De ez akkor a paraszkunkor volt, hogy megálltam, meg akkor nem ez a forgalom volt. De messze nem. Nem jött senki mögöttem. Fogtam Ádám, egy erős balos, gáz, és átmentem, akkor nem volt korlát, nem volt semmi. Ilyen fűbe és zöld volt. Átmentem, mint egy kereszteződésben, kinéztem, jobbra jön-e valaki a Balaton felől? Nem jött senki. És úgy én visszamentem, aztán a Hegyalja úti címre.
1: Ez egy klasszik paraszkunkor.
2: Tehát, ha ezt engem elkapnak, akkor valószínű a helyszínen lelőnek.
1: Hát azért mondom, hogy ilyeneket nem tudsz kivédeni, csak akkor, hogyha fölmész, és gyakorolsz, és megtudod. Tehát pont ez van, és mondjuk, hogy mondtam, hogy akkor igen, csak is úgy, hogy nem megszokott helyszíneken. Nekem volt még, és akkor befejezem. Budai rakpart.
2: Szépek ezek.
1: És akkor le akartam venni a rakpartra ott a
2: rakpartos
1: résznél. Tehát ugye fönt voltam a villamosnak, ahol le kellett mennem a rakpartra.
2: Egy helyen tudsz csak mondjuk, igen?
1: Azt mondtam, pont ott a Batthyány tér, vagy ott voltunk lent, tehát az Erzsébet hírtől egy kicsit lejjebb, való ott kavartam. És így, hogy így jönnek az autók föl le, ugye rakparton, balra meg jobbra. Nincsen se lámpa, se ilyen hogy akkor meg kötelező nem tudom meg, neked ott ki kell hajtanod. Miközben az autók mennek folyamatosan, úgy, hogy mögötted már dudálnak, hogy miért nem mész. Miközben nem tudsz kimenni, mert jönnek az autók folyamatosan. Érted? És már mögöttem egy, nem tudom én, V8-as és át a forgalomtól elzárt területen, és így belibben, érted, ebbe a sorba. Nekem ott az ő kávéhoz.
2: Azt elhiszem.
1: Lefőtt. Hogy milyen elhiszem. Szituációk vannak azért. És kezd, mentek, és nem is érdekelt.
2: Igen.
1: Igen, úgyhogy tessék figyelni, jó, ezekre a dolgokra, mert hogy igen, azért kell egy kicsi Budapest, hogy az ember úgy egy picit megizzadjon.
2: Szembe találja magát az ember ezzel.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
5: Rajta!
4: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
5: Lőj ki a tetőn!
1: Kutyacsillagkép a mozikban. Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sportpárja várja diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet.

0: kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon az Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye! Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt kedden reggel.
1: Árulják a Balassagyarmati kisposta épületét, ez a témánk, pontosabban ebből kiindulva a posta, mint olyan, mert hogy az évek alatt azért nagyon sokszor előjött az, hogy kell-e posta, nem kell-e posta, postára járok vagyunk-e, vagy nem, hogy a karvaj mindig ágált attól, hogy belettek zárva ezek a posták országszerte. Hát olyannyira belettek már zárva ezek a posták országszerte, hogy hát bizony-bizony, itt már arról szól a egyik híradás, hogy már biztosan nem fognak kinyitni az azok korábban bezárt kisposták, mert hogy a Magyar Posta országszerte 21 korábbi hivatal épületét hirdette meg eladásra. Ajka, Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Monor, Nagykanizsa, Orosháza, Pápa, és Balassagyarmat, tehát a Balassagyarmati kisposta, ami ugye kint van.
2: Ott kint a
1: város szélén,
2: a vasúton
1: túl,
2: a síneken túl.
1: Ezt reggel megbeszéltük, igen. Az is már eladó, tehát hogy ilyentől kezdve biztos, hogy nem lesz már ott kis posta. És ugye innen indulunk ki, tehát hogy ugye 2022-ben indultak ezek a bezárások, ilyen drasztikus hullám volt, az 22. novembere. Ugye
3: bocsánat, valaki még jár postára?
1: Hogy ne járna postára?
3: Mindig. Sokan. Tehát aput is már, meg annyit is próbálom az Istené rávenni, hogy hagyjátok már ezt a csekkes dolgot. Na most talán tegnap sikerült pont megmagyarázni neki, hogy ő 1000 forinttal fizet többet, azért a villanyszámláért, azért a telefondíjért, azért a tévészolgáltatásért. 1000 forinttal fizet többet, mintha mondjuk neki elektronikus úton lenne a történet.
1: Igen.
3: Akkor elmész sorbáz, meg minden, mondom, időd van, mondom, elmegy az időd vele, ott állsz a sorba, meg mondom, soha nem lesz vége ennek az egésznek, még gyűjtöd a csekkeket, mondom, hagyd a francba az egészet, mondtam neki, menjünk be egy bankba, csoportos beszedés, vagy bármi, találjunk, mondom, ha kell, mi befizetjük kártyával a szolgáltatásaidat, de felejtsd már ezeket a rohadt csekkeket, mert ahány dolgot fizetsz csekkenként, annyiszor 1000 forint.
2: Csak egy picit elfelejtjük egyébként, hogy a bank sem ingyen csinálja ezeket, zárójel bezárva.
1: Oké, viszont akkor beszélgettünk erre, mert az az érdekes, hogy ilyenkor mennyire védi karvaj, ugye? Az, hogy lépni kell előre már, ugye? Minek jársz postára? Ott vannak az applikációk, azért, és amikor meg az van, tudod, hogy de mi az az idősek?
4: A falu. Bezár az a kis posta, meg az a kis bolt.
3: Hát ott egyébként jogos a felvetésetek.
2: Nem jogos, te ezt a száddal szoktad mondani egyik mondattal a másikkal. Nem az, hogy jogos a felvetés.
3: Jogos a felvetés, de az idős találkozási pont volt. Egy program volt, hogy valahol, hogy elmentek a postára. Ezt is
1: értem. Nagyon hülye vagy te. Kell-e vagy nem kell posta? Ez a témánk a Megaslágerek után.

0: ez történt kedden reggel.
1: Kell-e posta, vagy nem kell posta? Ez a kérdésünk ebben az órában. Kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Abban az apropóval kezdtünk el erről egy kicsit beszélgetni, vagy kezdünk el erről egy kicsit beszélgetni, mert hogy többek között ugye a Magyar Posta 21 hivatalának egy-két a palasztagyarmati kis postát is árulják.
2: Igen. Zárójelben, túl sokat mondom a zárójelben, hagyjuk már, nagyon hamar el fog kelni, remek kiszolgáltatást lesz valószínűleg a helyén.
1: Vajon mi lesz ott? Ha lenne pénzem, megvenném.
3: Lottózó.
1: Hagyjál már!
3: Dohánybolt.
1: Hagyjál már!
2: Mert a lottózó is nagyon kell, ugyanúgy játszhatod neten a lottózás egyébként. Tehát az előbb itten hisztisztél, hogy minek a posta.
1: Jó, de az nem olyan, mert a lottózó az találkozási pont.
2: Ja, értem.
1: Tudod.
3: Igen. Meg ott felveheted a nyereményet.
1: Igen. Értem. Na. Tehát, hogy a Magyar Posta ország szerte 21 korábbi hivatal épületét hirdette meg eladásra, a többek között a Balassagyarmatit is, és ugye ebből kiindulva aztán azért ki lehet azt most már mondani, hogy biztos, hogy ezek a kis posták most már nem fognak életre kelni, maradnak azok a nagy posták, amelyek például a Balassagyarmaton is van. Ugye egy darab, meg mellette például a Május egy úton, ott van mondjuk egy postapont az egyik kis boltocskában, ami ugye ellátja azt, amit el kell látni. És akkor a kérdés innentől kezdve fölvetődik, hogy akkor tényleg valóban ilyen szempontból, vagy ilyen keretek között még szükség van-e egyáltalán a postai szolgáltatásra?
2: Hát figyelj, valamilyen szinten van egy minimum, amit neki kell látniuk. Tehát azok a levelek, amiknek bármilyen jogi szempontból van.
1: Tehát hivatalos van, levelek.
2: Hivatalos levelek, tiétivevény, tehát majd nem is tudom pontosan, mi a jó kifejezés arra, amikor így pecséttel kell bizonyítani, hogy átvetted meg aláírásra, mit tudom én. Tehát nyilván meg van csomagszállítás, szerintem már...
1: Kapu?
2: Hát ha nem is annyira kapu, mert sokszor partner a posta a külföldről érkező csomagszállítóknál. Tehát mondjuk egy nagy hagyomány, nagy, igazi, csak régen számítós csomagszállító, aki már akkor is volt, mikor még ez a sok kicsi nem volt az országban. Uh-huh. Ott sok esetben a posta a magyarországi partner az átvevőhely után, tehát a postai szortírban megy be a csomag mondjuk egy német feladásból, és a többi, és a többi, és a posta is fejezi be. Tehát a csomagszállítás azért nem állt, mert sőt, ők azért abban erősek szerintem. És onnantól kezdve ugye már régóta föl van számolva, tehát kézzel írott levelek feladása.
1: Nem sem.
3: Távirat nincs.
2: Képeslap nincs.
1: Távirat nincs.
2: Ezek a dolgok már, hát távirat, ne vicce. Ezek már,
1: üdvözlőlapot
2: ez az, már régen nincsen ezek a dolgok.
1: Hát még az én időben is előbb értél haza, mint hogy ugye elküldted hétfőn a Balatonfüredi képeslapot, előbb értél haza egy hét után, mint hogy...
2: Ez így van. Ennek ellene tök érdekes az a dolog, hogy még mindig mennyire viszonylag jól tartják magukat, most csak a boltból indulok ki, azok a képeslapok, tudod, ezek a borítékos képeslapok, köszöntő lapok különböző alkalmakra legyenek, azok bármilyen családi ünnepek, vagy akár cégesként is felfogható célok, azok milyen jól tartják magukat, és azoknak előbb-utóbb egyébként nagyon sok nem járja meg a postát, hiszen csak úgy kézből kézbe kerül átadásra.
1: Persze.
2: De azért ez még az utolsó front, ahol szerintem levél szinten a postára számítani, de ezek az elképesztő nagy postai épületek, hivatalok, mint ami a kettő gyarmati a fő úton is van nekünk, a Rákóczin. Én nem tudom, hogy ez
3: a posta tud. Szerintem hamar felismerte, hogy baj lesz. És a posta lépett, gyerekek. Egyre több mindent kezdtek el a postákon árulni. És szerintem...
2: De inkább kétségbeesés volt szerintem is kapkodás, mint teljesen jó felfogott üzleti tevékenység. Mert azzal az infarktust hozták a postai dolgozók, amikor nekik Robit kellett állulni, meg Balaton bocsánat, meg Csokikat.
1: Igen.
2: Tehát szerintem az a világ vége, amikor egy ilyen dologhoz folyamodik egy egyébként hagyományosan száz évekre visszatekintő intézmény.
1: De hogy... még az miért volt?
2: Mert forgalomkiesés, egyrészt forgalomkiesés, előre menekülés, mert már akkor érezték, hogy valami
1: volt.
2: Olyan irányba kell mozdulni, ahol a kieső bevételt pótolni lehet. Amikor egy ilyen teljesen megmagyarázhatatlan terület érkezik be egy letisztult szolgáltatás körbe, akkor annak az az oka, hogy ott az
1: én egyébként szétválasztanék, én simán. Tehát, hogy,
3: én
1: hogy,
3: is. Hogy miért lehet a postán, bocsánat, könyvet kap?
2: Hát ezért.
1: Miért lehet a dohányboltban piát kapni?
3: Hát ez is vicc egyébként.
2: nincs letisztulva a portfólió. Ez volt a...
1: Gyerekek, a dohányból, dohányból. Ott se újság, se semmi, ott csak dohány van, és nincsen pia.
2: Emlékeztek a reklámra, cipőt a cipőboltból. Tehát azért a régi időkben, amikor tényleg itt emlegetjük egyfajta nosztalgiával, meg egyfajta soha vissza nem térő visszatekintéssel, meg nézelődéssel a múlt időt, egy dolog elvitathatatlan, hogy az arculatok, azok a szolgáltatások, kereskedelmi formulák, azok a végletekig letisztulva voltak, és nem volt más területére való átnyúlás.
3: De nem jobb volt az, Norbi?
2: De jobb volt, csak most jön az, amit te már megint saját magadat hazudtoltad meg most megint, de nem kicsit, és nagyon sokszor, hogy amikor ezt mondjuk én mondtam itt kereskedőként, és akkor te neked az volt, hogy egy büdös tolvaj kereskedő vagyok, mert azt sajnálom a pénzemet, hogy hozzám soha nem jönnek vissza a vevők már, mert elkezdted a multikat elképesztően szeretni azért, mert ott minden egy helyen vehető meg, mondtad ezt te.
3: A múlt héten is.
2: A saját száddal mondod többször, és most képes voltál a saját száddal azt mondani, hogy milyen jó volt régi, amikor minden más egységekben volt. És Sanyika, hagyom, hogy gondolkozzál agyon, hogy ezek fölött, úgy magad fölött a lelkiismeretedet rendbe rakjad. És egyébként igen, tehát onnantól van a katyvasz, mióta ez a fajta etetés, itatás, nevelés történet bejött itt, amivel a komplett kereskedelmet alapvetően egyrészt vagy megreformálták, vagy romjaiba döntötték.
3: Szerintem még nem tudjuk. Miért lehet a pékségbe beülni kávézni? Nem fogom megérteni.
1: Érdekes felvetések felé megyünk.
3: Bocsánatot kérek.
2: Hát... Igen, ezzel nem azért
3: lehet. Ezzel egyetérteni. Én bemegyek a pékségbe, veszek kenyeret, sóskiflit, legyen aznapra a sztorim, elmondani itt a rádióba, vagy zsömmét, akármi, és kész, kimegyek.
2: Roppant egyszerű. Nem. Egyszerűen megélhetési történetek ezek. Tehát ezek tulajdonképpen azok. Hát nekünk volt olyan ember, és nem is... Ez nagyon komoly, köztiszteletben álló ember ennek a városnak, egy komoly pozícióban, aki miután arról beszélgettünk, hogy a forgalom az előbb említett okok miatt, hát ezért töredéke annak, mint ami bármikor is volt, azt mondta, hogy és miért nem árulunk kávét? Kezdtem tőle, hogy viseljek? Hát, hogy kávét. Ezt máshol felismerték, és oda milyen jó bemenni kávézni, milyen jó ott elfogyasztani egy kávét, mondom. Te papírból még főzek.
3: Bemegy hozzád valaki 10 darab rajzlapír, és meg...
2: És főzek neki egy kávét, ha éppen arról van szó. Tehát az emberi hülyeség határtalan alapvetően.
1: Igen, de mondjuk még mindig... Igen, azt, hogy ne legyen csokoládé a postán, oké.
2: Azt, hogy túléljük.
1: Azt, hogy most megiszok mondjuk egy kávét itt Valasagyarmaton a pékségbe, és meg tudok mondjuk ott reggelizni, én ezt annyira nem nézem ördögtől.
2: Ez pont a legközelebbi egyébként, ez abszolút portfólióban illik.
1: Szerintem, mint az, hogy régen még engedélyezt ezt a nébik, hogy bementi a húsboltba, és akkor meg tudta lenni egy sülkolbászt.
3: Én azt is utána, hogy egy gyógyszertárban is mindent lehet venni. Gyógyszertárakban is, hogy most már annyi mindent lehet venni.
1: Ez, hogy annyi mindent.
2: Jó, hát azért mondjuk inkább csak az egészséges életmódhoz köthető dolgokat veszel a gyógyszertárban, még ha nem is vénkotelhez tudszok, Sanyi, azért.
3: Hát ott azért... Jó, többségében igen. De
2: hát ott
3: de
2: azért ott nem veszel kifestőt, szerintem. Mire gondolsz?
3: Nem, nyilván nem veszel, de mondjuk ott is gyógyszertárban is volt már olyan, hogy a következő ablaknál mondjuk újságot árultak, és ugyanúgy a gyógyszertárban
2: újságot?
3: Aha, igen.
1: Hát benne gondolom. Már bocsánat. Ilyen biztos
2: hát
1: nincs.
2: Olyan biztos, hogy nincs.
1: Tehát, hogy ez fix. Hát nem lehet.
2: Tehát a magazin biztos, hogy nem veszel olyat, amilyet mondjuk az újságosnál lehetne
1: vagy
2: venni.
1: Egy olyan illegális újságosnál volt, ami egyébként illegben gyógyszert árult.
2: Nem tudjuk, hogy hol volt a Sándor, főleg, hogy mit vettél, de hogy gyógyszertárban nincs újság. Az...
1: Nagyon aggódom, hogy hol lehetett egyébként akkor tényleg.
2: Én nem aggódok, Sanyi.
1: Kapott gyógyszert, és aztán mellett ott volt a ízés.
2: Én teljesen követhetetlen, amiket mond.
1: Jó,
3: tényleg.
1: Oké.
2: Persze. És még mondja, hogy tényleg.
1: Kéntől kezdve, ha visszatérve egyébként a postás témára, ugye az, hogy akkor árulják a Balassagyarmati postának az épületét. Mennyi időnk lehet még, vagy mennyi idő lehet még a postának?
3: És van is ára, így hogy mennyire?
2: Szerintem szűkülés ez folyamatosan. Tehát az, hogy most itt van ez az elképesztően nagy történelmi okok miatt ekkora nagy épület a postának, mert ez régen is az volt. Igen, egy postapalottákról beszélünk.
1: Szerintem így van, de szerintem meg fog ezt hamar szűnni, mert most már azért figyelj, NAV, ügyfélkapu, minden már, tehát hogy ezek már nem, tehát egyedül egyébként hivatalos levelet, én lekopogom őszintén, az önkormányzattól kapok azért, hogy fizessen be a súlyadót, vagy mondjuk az már NAV, a kommunális adót csak fizessen be. Tehát kb. Ennyi.
2: Ez ilyen picike technikai mozdulat lesz csak, amikor az elektronikusan feladott levélnek az átvétele is igazolható lesz egy olyan pecséttel, egy olyan virtuális pecséttel.
1: Jó, még van kettő, a villany meg a víz, de ezt most fogom átvariálni, hát mert a gáz az már applikáció.
2: Ennyi, úgyhogy nagyon kevés.
1: Nem kapsz levelet.
2: Az egy nagyon nagy átalakulás lesz, amikor őknek még jobban össze kell húzni.
3: De hogy tudták eddig kihúzni? Én azon csodálkozom. Hogyha nyilván csak a nyugdíjasok tartották fent őket.
2: Ez hülyeség, ezt nem
3: de.
1: Jó, még ezt majd átadjuk mindjárt. Bárkinek bármi, akkor 0-30 5-66-22-62.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Árulják a balassagyarmati postát, és ebből kiindulva, ebből a hírből, ebből a kis postát, és ebből kiindulva picit beszélgettünk is, hogy beszélgettünk arról, hogy kell-e egyáltalán ma már, például a balassagyarmaton 2026-ban posta, hogy általában kell-e posta, és milyen szolgáltatások azok, amelyek még úgy nagyjából életképesek. És ugye a karbassági...
2: Én azon csodálkozom, hogy a mai napig is még van. Vannak főleg kisvárosokban, hát nem tudom, hogy mennyire vannak kisfalvakban posták. Honton tudom, hogy megszűnt.
1: Igen, és ez akkor most...
3: Jó, azért szerintem ezeknek még... Tehát nem a temetésről beszéljünk itt, mi is a postát eltemetjük, mert ezért ez egy valóság.
1: Jó,
3: ez
1: csak nyilván meg
3: az, hogy nem látogatják, az egy ökörség, tehát nyilván látogatják. Tehát
1: meg ugye megint az...
3: Nyugati téren ott van a nem tudom mekkora hanyadik postahivatal, ott azért van forgalom.
1: Meg ugye megint
3: ott
1: az
3: azt
1: van...
3: Azt a híres nagyváros.
1: Hogy akkor Sanyika, hát nem is értem, hogy akkor a postát azt hogy bírta ki eddig, hát hogy miért egy csoport, és akkor megszűnünk a posta honton, na és akkor...
3: Persze.
1: Semmi, hogy ez, hát ez leépül a falu, meg hogy izé halál van, meg izé.
2: Egyébként leépül a falu egyébként. Csak itt az a baj, hogy azt kell belátni, hogy már magára a postai szolgáltatása nincs szükség azáltal, hogy ugye nyilván fejlődött a világ.
1: És akkor mondjuk én alapon, hogyha megyünk tovább, és nem az, hogy fejlődött a világ, hanem azt mondjuk,
3: ez nem fejlődés.
1: Ilyen elvárások, vagy ilyen alakulások vannak, vagy akkor mondjuk nincsen kocsma, meg nincsen mondjuk iskola, akkor mit mondasz? Így,
2: szomorú.
1: Így alakultak, amit mondtál, érted? Tehát, hogy erre nincsen
2: az
1: így, akkor
2: szomorú,
1: szükség.
2: Hogy egy faluban nincs iskola, de és egy nincs faluban rá szükség, nincs kocsma.
1: És ha nincsen, nem isznak, érted, akkor mi van?
2: Hogy nem isznak, hogy ne innen.
1: Csak ott van.
2: Az ország 90%-a alkoholista.
1: De azért valami, mutat az, hogy érted, hogy nem tudsz egy kocsmát föltartani mondjuk honton. Tehát érted, hogyha most a kis posta bezárásának analógiájából megyünk tovább,
3: bármilyen intézményre is gondolunk most egyébként, és nagyon jó különben, hogyha ezt mondja Ádi, mert egyébként ugyanarról a tortáról beszélünk. Nem lesz jobb, nem lesz fejlődőbb, nem lesz modernebb az életünk azzal, hogy centralizálódnak, központosítódnak mondjuk egy kereskedelmi egység, egy multiba, hogy átvette az internet a szerepét egy az egyben, például egy postai szolgáltatások területének, és a többi, és a többi, és a többi. Ettől még nem lesz jobb, inkább folyamatosan csak azt erősíti meg, hogy az ember elszigetelődik a másiktól, leszokik a közterületre való kilépéstől, mert már a postára sem megy el, leszokik a boltba járásról, mert csak a Sanyi által emlegetett fantasztikus, egy helyen mindent meg tudok venni. Alig különbözik a történet attól, mint amikor valóban tényleg karámba terelve hízlalják az odavaló állatot.
2: Ez ugyanaz.
3: De igen, de Ádi nagyon jól mondja, tehát a kocsmáknak, vendéglátóhelyeknek, ne kocsmázzunk csak, minden ilyen közösségi térnek is alapvetően a nagy számának megvannak számlálva a napjai. Nincsenek olyan szórakozó helyek, nincsenek olyan zenés alkalmak, amik régen az élő zenés helyekért sírtunk. Ma már diszkós sincs. Gyerekek, már diszkós sincs.
2: Igen, ezek működni, Norbe, ezek a kocsmák, hogy minden faluban megéltek a kocsmák, és tele voltak a kocsmák.
1: Más világ volt, tudod, Sanyi?
2: Jaj, Sanyi.
1: Más világ volt. Én mindig azzal szoktam.
3: Nem mondta, hogy nem tudod, hogy mi a folyamat, hogy mi zajlik. Most mi azt mondom, hogy kérdezel ilyen gyerekes
2: de
3: dolgokat?
2: De az, hogy régen működhetett. Tudott működni?
3: Hát, szós, erről beszélünk, könyörgöm.
1: Hát változunk.
3: Hát erről beszélünk, hogy milyen energiák, milyen erők, milyen folyamatok hajtják a világot abba az irányba, hogy ezeket a változásokat kell észrevennünk, és közben ez nem, hogy nem jobb, hanem ez rosszabb.
1: De az meg a másik, és ezt egyébként ezzel tud elgondolkozni, hogy ugye mikor bezzeg az én időben, mikor gimis voltam, akkor tele volt a város, elindultál kintről, bejöttél egy szórakozó helyig, másik, a többiek azok lent voltak a falassába, akkor most könyörgöm. Tehát manapság 2026-ban vajon melyik vállalkozás engedhetné meg, vagy merné azt megtenni, hogy minden hétvégén, pénteken meg szombaton mondjuk, nem tudom én, 100 meg 100 diákot így 18 év alatt így beenged, és így, hogy így már isszák magukat minden hétvégén. Belegondolt valaki?
3: Nyilván erre nincsen szükség.
1: Tehát, hogy ha még lennének diákok is, egyszerűen beülsz. Nem tudsz bulizni idézőjelben, ugye, mert úgy pázni, mi annó, mert hogy nem szolgálnak ki 18 év alatt.
2: Igen.
1: Tehát, hogy így hogy akarsz te így bármit is? Mert hogy nincs az, mint az én időben volt, hogy mentünk 17 évesen le a ligetbüfébe, és ki volt osztva az, hogy minden héten pénteken 9-ot 6 órakor, hogy helyet foglaljon, vagy jövő héten 6 órakor. És lementünk, és alkoholt fogyasztottunk. Most ki meri ezt megtenni? Melyik vendéglátó? Semmelyik.
3: Oké, nem tudom, hát a baj abban van, hogy a vendégek, akik be tudnának térni, ugye nyilván mondjuk a fiatalok okán ne sírjuk ezt a lehetőséget vissza, hogy ennek így kéne történnie.
1: Jó, nyilván nem.
3: Mert csak azt ugye, mondom, hogy na. Nem, igen, értem én, csak az a baj, hogy, ugye, hogy ennek a helyére nincs meg az az érdeklődés, és nincs meg az a közönség, akinek egyébként ott kéne lennie. Abban a mennyiségben, hogy kidúduljanak az ablakon, hanem abban a mennyiségben, ami egy-egy ilyen egységnek az egészséges működését tudná biztosítani hosszú időn keresztül. Igen, igen. És itt nem az alkoholizálásról, berúgásról, és nem tudom, miről szól a mese, hanem tényleg csak egy a vendéglátásról önmagában, de olyan szintű magányosodás közepén vagyunk, ami annyira gyorsul, mint a most nyáron már igazán megmutatkozó melegedés. Nem a persze idák, hanem 15 évet előre rohantunk.
1: Viszont, ami nagyon fontos, hogy bár magányosok lehettek, de mi itt vagyunk veletek, úgyhogy nem vagytok magányosok. Jó? Ez a legfontosabb.

0: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Indul a Fitbit. Jó, egészen délután 4-ig, úgyhogy Attilát is hallgassátok. Sanyika, itt az idő, hogy menjünk.
1: Jó, menjünk, és hát gondolom a szülők már készülődnek a jövőt iskola kezdésre. Jó csomagolást, jó pakolást, a füzeteket ugye be kell csomagolni, nem szabad elfelejteni. De tudjátok mi, hagyjátok ezt holnapra. Jó, úgyhogy ma még kevezzétek a szombatot, picit lazítsatok, pihenjetek, meg persze hallgassátok a Megafont.
0: Így van.
1: Mindenkinek.
0: Szevasztok.
1: Sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckooltime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A régi világnak. Leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
9: Rajta!
7: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
9: Lőj ki a tetőn!
10: Kutyacsillagkép a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szeptember 15-ig kell befizetniük adójukat a balassagyarmati adózóknak, hogy elkerüljék a késedelmi pótlékot. Erre hívja fel a figyelmet a balassagyarmati közös önkormányzati hivatal jegyzője dr. Varga Andrea. Kifejtette, a határidő a 2026 évi második fél évre vonatkozó magánszemélyek kommunális adójára, valamint a helyi iparűzési adóelőlegre vonatkozik. A gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók augusztusban elektronikus úton kapták meg adószámlát egyenlegükről szóló értesítőjüket. A magánszemélyek pedig a februárban postázott értesítővel együtt kapták meg a második fél évi kommunális adóbefizetéséhez szükséges csekket. Az ügyfélkapu plusszal és a DÁP alkalmazással rendelkező adózók az e-önkormányzat portálon online is lekérdezhetik, és bankkártyával rendezhetik tartozásukat. A helyi adók személyesen bankkártyával is fizethetőek a hivatal adócsoportjánál ügyfélfogadási időben. Nyugdíjas gödi önkéntesek sütöttek palacsintát a Sziget Fesztiválon, olvasható a hellogöd.hu oldalon. Kifejtették, egy nyugdíjas baráti társaság tagjai önkéntes munkával segítették az idei fesztivál szervezését. Az volt a feladatuk, hogy palacsintával kínálják a rendezvény önkénteseit. A csoport korábban az Élelmiszerbanknál, a Budapesti Szimblában és az Önkéntes Központ Alapítvány rendezvényein is vállalt közösségi munkát. A Szigetre Gerendai Károly felkérésére érkeztek. A palacsinta készítő csapatok különböző technikával dolgoztak, és összesen mintegy 300 palacsintát sütöttek. A hozzávalók mellett házi készítésű lekvárokat is vittek, amelyeket szintén felhasználtak. A munka után a nyugdíjas önkéntesek a fesztivál programjaiba is bekapcsolódtak. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Rényi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház

0: kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrumkórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 4 millió euró értékű gyémánt nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. A Párizsban működő Van Cleef & Arps luxus ékszermárka értékes darabja a Bécsi Iparművészeti Múzeumban a magból tűnt el, közölt az MT. A királyi nyakláncot egy kiállításon mutatták be. A múzeum tájékoztatása szerint az ékszert 673 gyémánt díszíti, összesen mintegy 200 karát súlyban. Értéke pedig 4,3 millió euró. A tettesek csütörtökön délután nyitvatartási időben lopták el a különleges ékszert. A feltételezések szerint a látogatók között elvegyülve jutottak hozzá a nyaklánchoz. Az osztrák rendőrség nyomozást indított az ügyben. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy kik követhették el a lopást, illetve hogyan sikerült eltulajdonítaniuk a jelentős értékű ékszert a kiállításról.
1: Időjárás.
0: Egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: Belevágunk az utolsó augusztusi szombatba, a nyár utolsó szombatjába, így pontos. A mikrofonnál Házi Attila délután 4-ig. Köszöntök mindenkit! Ma is mozgásra hangolva, rengeteg sporthírrel és programokkal, receptekkel, és nem sokára friss horoszkóppal is, akinek kérdése, véleménye van, kulcsot talált, kutyája veszett el, írjon nekem a Viber számunkra 0630 566 22 62, ha tudok, segítek. Addig is a Megafon megaslágerei szólnak, és mindjárt jövök a szombati recepttel.

A mikrofonnál Házi Attila, csirkemell, alma, túró, tojás, nagyjából ennyi kell egy kreatív ebéd elkészítéséhez. Főételként kínálható almás csirkefasírtot készítünk ma a Megafon konyhájában három fő részére, egy óra alatt, már is mondom a hozzávalókat, 60 deka darált csirkemell, 40 deka alma, 25 deka túró, két tojás, egy csokor petrezselyemzöld, szerecsendió, fasírt, fűszersó és kevés olaj kell hozzá. A húst, a túrót, a hámozott és lereszelt almát, tojásokat, felaprított petrezselymet és ízlés szerinti szerecsendiót és fasírt fűszersót jó összedolgozzuk, majd vizes kézzel a masszából körülbelül golflabda nagyságú golyókat formázunk és ellapítjuk. Egy serpenyőben kevés olajat forrósítunk és a fasírtok mindkét oldalát közepes lángon aranybarnára sütjük. Ha ez megvan, már is tálalható. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 29-e van, Erna és Beatrix névnapja. Az Erna név komoly, nyugodt személyiség kialakulását támogatja. Diplomatikus és kedves természete sokakat lenyűgöz, és sok kaput megnyit számára. A Beatrix komoly, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja. Becsüli a minőséget az élet minden területén, és különösen fogékony a zenében, az irodalomban, valamint a természetben megmutatkozó szépségre. Azok az emberek jelentik a legtöbbet a számára, akik nem csak lelkileg tudnak kapcsolódni hozzá, hanem intellektuálisan is. Kedves Beatrixok és Ernák, boldog névnapot kívánok nektek! És azokat is köszöntöm és üdvözöljük, akik ezen a napon születtek, augusztus 29-én. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Futóverseny van Budapesten, lezárták a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, és az ahhoz közeli több utcát is. Ugyanígy a pesti alsórakparton sem lehet áthajtani az Országházhoz közeli területeken. A korlátozás a budai alagút környezetére is kihat, ezért aki most arra jár, vagy arra készül, az torlódásokra számítson.

0: A mikrofonnál Házi Attila, a 11 órás hírek után jönnek a legfrissebb horoszkópok itt a Megafonban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely.

0: különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
5: Rajta!
4: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
5: Lőj ki a tetőn!
2: Kutyacsillagkép a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. Szolidaritási akciót hirdetett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villám árvíz károsultjainak megsegítésére. Felidézték a természeti katasztrófa szerda reggel söpört végig Nepál és Kína határvidékén. A jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt, 844-et eltűntként még keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turista is van. A pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás okozta. A kiárat Botekosi folyó 19 hidat, mintegy 40 kilométernyi utat és 13 vízi erőművet, valamint számos lakóingatlant sodort el. A segélyszervezet szerint egy ekkora természeti katasztrófa kármentési szakasza akár hetekig is eltarthat. A szervezet ezért adománygyűjtést indított az érintett közösségek támogatására. A segíteni kívánók bankkártyával a segélyszervezet honlapján, vagy átutalással a közleményben Nepál megjelöléssel járulhatnak hozzá a mentéshez és a károk enyhítéséhez. Mintegy 3,3 millió eurós, átszámítva nagyjából 1,2 milliárd forintos támogatást hagyott jóvá a szlovák kormány a zólyomi Garam-Szentkereszti, a Nagykürtösi és a Korponai járás számára. Ezt Robert Fico miniszterelnök közölte a pénteki Geletneken tartott kihelyezett kormányülés előtt. A kabinet a felső Garammentre és a honti régió szociális és gazdasági problémáival foglalkozik. Fico szerint a térség helyzetének javítása érdekében az egyes minisztériumok összesen 42 feladatot kapnak. A kormányfő szerint az intézkedések célja a régió gazdasági és társadalmi helyzetének javítása. Újra Ron Weasley szerepébe bújik Rupert Green. Az eredeti Harry Potter filmek sztárja 2027 februárjától 4 hónapon át alakítja a varázslót a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway darabban New Yorkban. Olvasható a 24.hu oldalon. A most 38 éves színész mindössze 11 éves volt, amikor először játszotta Ron szerepét a filmsorozatban. A színdarab története 19 évvel a könyvsorozat eseményei után játszódik, és Harry, Ron és Hermione felnőtt életét követi. Ron és Hermione ekkor már házasok, lányuk pedig a Roxford tanulója. Grint közösségi oldalán azt írta, leporolom a régi talárokat, New York februárban találkozunk. A színész szerint Ron 11 éves kora óta része az életének, ezért különösen várja, hogy újra találkozhasson a karakterrel.
1: Időjárás.
8: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30.

0: 30 fok között alakul.
1: Közlekedés. Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
2: Fitbit.
5: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Már is jön a One Republic és az I Ain't Worried. Itt a Megafonban.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a horoszkópok sorát pedig szokás szerint a kossal kezdjük. Szeretne mindig mindent az irányítása alatt tartani, de ez egyszerűen lehetetlen. És ehhez még idő kell, hogy belássa, értelmetlen, sőt önmagára nézve is káros volna. A mai napon elkezdhetné a gyakorlását a dolgok elengedésének. Bika. A mai napon az uralkodó bolygójával áll szemben a bölcs Jupiter, olyan beszélgetésben lehet része, ami hirtelen megvilágosító erővel bírhat, mintha hosszú sötétben való bolyongás után felnyílna a szeme egyszerre. Ikrek. Eddig talán nem kedvelte egy kollégáját, ma azonban olyan körülmények között találkozhat vele, aminek a hatására egészen más hangot tudnak mind a ketten megütni egymással szemben. Talán egy rendezvényen vagy egy áruházban futnak össze véletlenül. Rák. A születési uralkodójával szemben álló Uránusz a mai napon a szokottnál is érzelmesebbé és persze érzékenyebbé teheti. Jó lenne, ha el tudná kerülni a nagy vitákat, különösen ha azt méltóságán és intellektusán alulinak érzi. Oroszlán. Ma igazán érdemes lenne meghallgatni a mások véleményét. Az okos tanács, még ha elsőre talán nem is tetszik a fülének, valójában a hasznára lehet. Ráadásul a Plútó és a Mars mai fényszöge nagyra fűti a tetterőt is. A szűz régóta már erőn felül dolgozik, de úgy érzi, hogy hiába való a küszködés. Ez valójában nincs így, noha tényleg több erőfeszítést igényel ugyanannak az eredménynek az elérése. Tehát a hatékonyság kérdésén kellene elgondolkodni, és különösen így van ez, hogyha saját üzlete vagy vállalkozása van. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila. Jönnek a mérleg, skorpió, nyilas, bak, vízöntő és a halak számára írt mai üzenetek, a folytatásban tehát a mérlegé. Általában türelmes típus, hát ne tegye zsebre ma sem ezt a jó tulajdonságát, most éppen a családtagjával és persze saját magával szemben kellene gyakorolni ezt a jó tulajdonságát. Ne feledje, az igazán jó dolgok lassan érlelődnek meg. Skorpió, komoly áldozatokat hozott a családjáért a múltban, és szeretné tudni, hogy tényleg megérte. Valamilyen biztosítékra vágyik, de ezt inkább érzelmi alapon kellene megkapnia. A kedvese felől teljesen bizonyos lehet. Nyilas, nagy döntések előtt áll az életben, nem lenne bölcs dolog, ha elkapkodná azokat. Az elmúlt időszakban az ösztöni késztetései az önmaga előtt is titkolt hatalmi kényszere miatt kerülhetett éppen bajba. Talán azt hiszi, hogy túl van már az efféle kicsinyes harcokon, de van még hiúság, amit ki kellene írtani a szívéből. Bak. A kötelességeit feledheti és élhet annak, amit igazán szeret a mai napon. A szabad idejét a hobbiának szentelheti, ami kétségkívül valami nagyon modern dolog. Ám ha ez valami számítógépes játék, akkor mégiscsak lemarad valamiről. Vigyázzon! Vízöntő. Szeret mindent kézben tartani és az irányítása alá vonni mostanában. A jegyében járó Plútó és az uralkodó bolygójának a fészöge azonban azt eredményezi, hogy néha zsarnoki eszközökhöz folyamodhat az eredmények érdekében. A megvalósulás mégis elmaradhat a várakozásoktól. És végül itt vannak a halak. Ma egy nagy lehetősége adódik arra, hogy végre átvegye az irányítást egy bizonyos területen. Lehet ez egy ideiglenes megbízatás, mondjuk túravezetőként, de akár felmerülhet egy magasabb pozíció betöltésének lehetősége is. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 7-e és 13-a között Ipolyságon kulturális napokat szerveznek. Szinte minden nap lesz olyan program, amely az Ipoly-menti város kulturális hagyományait élteti. A program csúcspontja hétvégén, pénteken este az Ebba koncertje lesz, szombaton a Bagosi Brothers lép fel. Honti kulturális napok Ipolyságon szeptember 7-e és 13-a között.

0: Az XL Hotdog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
3: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 29-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
2: Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sportpárja várja a diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
4: Időjárás.
2: Egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhet.

0: napig. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: 4 perc elmúlt 12 a mikrofonnál Házi Attila. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Mindjárt jön az Edda megaslágere, az Én vagyok én. Előtte Gwen Stefani, Let me blow your mind. Most pedig Anastasia és a Paid by Juice szól itt a Megafonban.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Futóverseny van Budapesten, lezárták a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, és az ahhoz közeli több utcát is. Ugyanígy a pesti alsó rakparton sem lehet áthajtani az Országházhoz közeli területeken. A korlátozás a budai alagút környezetére is kihat, ezért aki most arra jár, vagy arra készül, az torlódásokra számítson.

Happy, ez Olderek Martin itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Komoly botrány rázza meg a német atlétikát. Owen Hansa, a 25 éves német sprinter, augusztusban Európa-bajnoki aranyérmet nyert 200 méteren, azonban most akár 4 éves eltiltás is fenyegeti. A német antidoping ügynökség szerint Hansa júliusban nem teljesítette a doping ellenőrzést, és emiatt 4 éves eltiltást javasolnak. Hát szerinte határozottan vitatható ez, azt állítja, hogy egyáltalán nem is tagadható meg a mintavétel, csupán időhiány miatt nem tudott azonnal mintát adni. És most jött a fordulat, Hansa nem fogadta el a büntetést, hanem fegyelmi eljárást kért, zárt ajtók mögött zajlik most ez az ügy. A tét pedig óriási, hogyha nem Hansának ad igazat a bíróság, akkor 4 éves eltiltást kaphat, és korábbi eredményeit és érmeit is törölhetik. Egy biztos, a német sprint egyik legnagyobb sztárja most nem a pályán, hanem a tárgyalóteremben harcol az Európa-bajnoki aranyáért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálogékszerüzlet.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A régi világnak. Leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
9: Rajta!
10: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.

újítottat kapott a sportpálya. Megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Szombathelyen zárja a felkészülést a Váci MKS-e, miután elmaradt a péntekre tervezett hazai edzőmérkőzés a szlovák HK Slovan Duszlo Salal ellen. A vendégcsapat lemondta a találkozót, a váciak azonban így is pályára lépnek még egyszer a bajnoki rajt előtt. Ezt követően már a bajnoki nyitányra készülnek a váci női kézilabdázók. A 2026-27-es szezon első fordulójában szeptember 5-én szombaton hazai pályán a MOL Esztergom lesz az ellenfél. A klub hétfőn, augusztus 31-én 15 és 17 óra között várja azokat a szurkolókat, akik még szeretnék megújítani bérletüket. A hosszabbításra a Dunakanyar Kézilabda Akadémián lesz lehetőség. Szolidaritási akciót hirdetett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villám árvíz károsultjainak megsegítésére. Felidézték a természeti katasztrófa szerda reggel söpört végig Nepál és Kína határvidékén. A jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt. 844-et eltűntként még keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turista is van. A pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás okozta. A kiárat Botekosi folyó 19 hidat, mintegy 40 kilométernyi utat és 13 vízi erőművet, valamint számos lakóingatlant sodort el. A segélyszervezet szerint egy ekkora természeti katasztrófa kármentési szakasza akár hetekig is eltarthat. A szervezet ezért adománygyűjtést indított az érintett közösségek támogatására. A segíteni kívánók bankkártyával a segélyszervezet honlapján, vagy átutalással a közleményben Nepál megjelöléssel járulhatnak hozzá a mentéshez és a károk enyhítéséhez. Ősi cápa temető nyomaira bukkantak Egyiptomban, a sivatagban, írja egy tudományos lap. A paleontológusok 14 cápa fogat találtak az Abu Tartur fennsík egykori tengeri üledékében. A leletek 5 a térségben korábban nem azonosított kihalt cápa fajhoz tartoznak. A kutatók szerint a mai sivatagos terület a kréta időszakában még tengerfenék volt, mintegy 145-66 millió évvel ezelőtt. Akkor a föld melegebb, a tengerszint pedig magasabb volt, ezért Észak-Afrika jelentős részét tenger borította. A fogak különböző formái arra utalnak, hogy a cápák eltérő módon táplálkoztak és különböző ökológiai szerepeket töltöttek be. A leletek egy tápanyagokban gazdag, rendkívül gazdag tengeri ökoszisztémáról árulkodnak. Az egyik faj esetében ez lehet az első ismert afrikai előfordulás. Újra Ron Weasley szerepébe bújik Rupert Green. Az eredeti Harry Potter filmek sztárja 2027 februárjától 4 hónapon át alakítja a varázslót a Harry Potter és az Elátkozott Gyermek című Broadway darabban New Yorkban. Olvasható a 24.hu oldalon. A most 38 éves színész mindössze 11 éves volt, amikor először játszotta Ron szerepét a filmsorozatban. A színdarab története 19 évvel a könyvsorozat eseményei után játszódik, és Harry, Ron és Harry Hermione felnőtt életét követi. Ron és Hermione ekkor már házasok, lányuk pedig a Roxford tanulója. Green közösségi oldalán azt írta: leporolom a régi talárokat, New York, februárban találkozunk. A színész szerint Ron 11 éves kora óta része az életének, ezért különösen várja, hogy újra találkozhasson a karakterrel. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött, a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdeni.

0: kezdenie az életét.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
4: 3 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila. M. People és a One Night in Heaven szól hamarosan, előtte George Michael és Mary J. Blige. Ez, most pedig a Corona. Rhythm of the Night itt a Megafonban.

Babám, ez volt Nóter Méri itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Öt forduló után kieső helyen áll az NB3-as labdarúgó bajnokságban a salgótarjáni SBTC csapata. Egyszer tudtak győzni, a többi mérkőzésüket elvesztették, a 16 csapatos bajnokságban most a 14. helyen állnak, ez kieső hely. Ma délután Tiszafüreden játszanak, biztosan van esély legalább egy pont szerzésére, mondom én, mert a Tiszafüred a sor legvégén áll. De holnap már tudni fogjuk, hogy tényleg van-e annyi erő a nógrádi csapatban, hogy képes legyen a leggyengébbet legyőzni, vagy legalább x-elni vele.

0: Kevin Hart, ez volt Joel Corey itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Kezdődik a kispályás női labdarúgó bajnokság és a Pest vármegyei 3/4 pályás bajnokság is. Jövő héten a Balassagyarmati Talent 2019 sportegyesület lányai is pályára lépnek. Jelenleg még a felkészülés napjait élik azért. Mindkét bajnokság kapcsán Magos Norbert edzőt kérdezem a célokról és a várható erőkülönbségekről, aki itt is van a Megafon stúdiójában. Szervusz Norbi.
1: Szervusz, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Korábban beszéltünk már arról, hogy nagyon jól sikerült a nemrégiben indult nógrádi női foci, és arról is értekeztünk, hogy úgy néz ki, hogy nagyon dinamikusan tudnak haladni a fejlődésben a lányok. Ennek egyik biztos jele többek között az is, hogy külföldön is összemértétek magatokat más országok csapataival. Mindenek előtt beszélgessünk ezekről a tapasztalatokról, erről az időszakról, ami mögöttetek van, hogy honnan és hová sikerült megérkezni.
1: Hát, tehát gyorsan még elejével menve a dolgoknak, tavaly júliusban kezdtük el a munkát. Nagyon jó, vidám csapattal, ahol tökéletesen összhangban voltak a lányok a tudás csiszolásával.
0: Hány évesek ők?
1: Hát gyakorlatilag a 16 és 22 között, de a 22 évesekből 3 lányunk van, a többi az igazából átlagos, már 17-re vesszük a csapatot. De van 12 és 13 éves lányunk, akik ugyanúgy szépen beleálltak a történetbe. Tehát gyakorlatilag egy 20 fővel dolgozunk, akik rendszeresen, lelkesen, úgy, ahogy a lányokhoz szokás, tehát tényleg maximálisan teszik a dolgukat.
0: Az edzéslátogatottság kiváló?
1: Tökéletes. Na. Tehát tökéletes. Tehát amikor egy 10-12 lányjal tudsz dolgozni egyszerre, a fiúknál is összetehetnénk a kezünket, amúgy össze is tesszük, mert az ugye ott is a U13-U15-ös csapatoknál megvan ez a történet, 17-12 blabla, tehát ilyen. Aztán ugye igen, ahogy szépen fejlődtünk, egyszer csak ott valahol augusztus tájékán megkerestek minket, hogy a eddigi meccsek, kispályás mérkőzések alapján 6 lányt kinéztek, hogy szeretnék ebbe a V4-ek nemzetközi tornáján Magyarországot képviseltetni. Ehhez az a legszebb, hogy gyakorlatilag 10 lányból 6 lánya miénk volt.
0: De jó.
1: És igen, ez is, és ráadásul maga a kinti mérkőzéseknél sem mutatkozott meg túlságosan az, hogy akkor kezdtünk előtte, hogy ki játszott, mint játszott. Tehát ugye lemorzsolódás volt még az elején egy-kettő, de helyette ugye jöttek jobb, vagy már alapból jól kvalifikáltságú játékosok. És gyakorlatilag tényleg lehetett mire építeni, mert az elszántság és az a tűz, ami úgymond benne volt a lányokban, persze a kis hitűség mellett, az egyszerűen ott látva a mérkőzést és folyamatában a kispályás tornán való fejlődést, az teljesen magáévá tette azt a dolgot, hogy van mit keresnünk eleve a nógrádi kispályás bajnokságban.
0: De aztán azt mondtad itt a stúdióban, hogy ez a kis hitűség ez eltűnt, amikor látták azt, hogy na de hát ez megy nekünk.
1: Így van. Tehát gyakorlatilag eljött a kispályás torna fele, úgymond, ugye amikor végét ért a őszi szezon, és ott már lehetett látni, hogy a lányoknál megvan az önbizalom. Tehát a cél nem az, hogy leszünk valahanyadikok, hanem igenis az első háromba szeretnének lenni. Ami na mondjuk meg, hogy tökéletesen sikerült, mert hogy az elsők lettek.
0: Igen.
1: És ráadásul után ott a Talent első női kispályás tornáját rendezte, amit ugye folytatólagosan következik a következő állomás, november vagy február, még azt nem döntöttük el, és ugye ott is nagyon jót szerepeltünk, mert ott is ugye felnőttek is egész jó szintű csapatokat, hisz ugye a Váczátot, aki megnyerte akkor utána a Pest megye másodosztályú bajnokságot, vagy Bátorjon, hogy olyan komoly munkák folynak, és ott is fiatal csapat van, tehát gyakorlatilag ott harmadikok tudtunk lenni. Tehát ilyen nyilvánszokon múlott, de ez a tipikus, amikor valaki új kezdő, az ne akarjon egyből bajnokságot mindenütt nyerni. De a lányok ott is látták, hogy igenis azokat tanultak, és azok, amit ők beletesznek, az nagyon jó.
0: Mi a legnagyobb nehézségetek magatokkal szemben?
1: Hát még mindig van kis hitűség. Tehát megvan egy önbecsülés, de meg egy szint, amit tudnak, hogy el tudják érni, de gyakorlatilag még mindig van. pontosabban szerintem most a hétvégén történtek, de nem akarok elébe lenni a dolgoknak, azért rámutatott megint ő számukra, hogy van a kis hitűséget, el kell engedni.
0: De ez miből fakad? Ez abból, hogy csapat szinten nem érzik magabiztosnak magukat, vagy az egyénekkel van valami olyan személyiségbeni formálási követelmény, vagy formálási, hogy mondjam, feladat? Nem. Hogy ezt finoman fogalmazza meg azért. Tehát nem az van, hogy a különböző egyéniségek, emberek azok, akik saját magukból hozzák.
1: Nem. Egyszerű a történet. Mikor mersz jelentkezni egy általános iskola, középiskolába felelni? Ha tudod a feladatot. Nem jelentkezel.
0: Nem hiszi azt, hogy tudja?
1: Igen. Tehát ezt össze lehet tenni úgy, hogy például egy mérkőzési játék során nagyon sokszor lehet hallani, hogy a gyerek, a felnőtt, tehát a köztes is vegyük bele, tehát akár egy 9 éves és akár egy felnőtt bajnokságon szereplő, az edző idegesítése, hogy nem kérjük el a labdát. Nem segítünk például, ha valaki rohan hátulról ellenfél, és nem szólunk rá. Mert nem merünk. Két dolog van, a kicsiknél nem merik használni a hangukat, mert még félnek a hangoktól. Amikor már következőleg jönnek, amikor még nem biztos magába, hogy cselezni kell, vagy éppen mit kell most tennem, mert nálam a labda, akkor nem fogja elkérni a labdát. Tehát ez ilyen pici nüanszok azok, amikor gyakorlatilag nem meri megcsinálni. Tudja az edzés, hogy gyönyörűen lejátsza. Ez tényleg nem csak a lányokra jellemző, ezt ugye az utánpótlásban a fiúknál is láttam is. Nem meri elkérni, mert még mindig ott tartok, hogy mit fog szólni anya, mit fog szólni az apa, mert mit szól az edző, de én az a típusú ember vagyok, aki ismer, azt tudja, hogy nem felrúvom, hanem megkérdezem, hogy miért is, mert ha az edzésen tudjuk csinálni, a mi kis szociális körzetünkben, akkor ugye nyomás alatt nem merjük csinálni, mert hogy még nem vagyunk olyan biztosak benne. De ezt kell levetkőzni, és ezt minden csapatnál, abból, ha nem túlzott az önbizalom, hanem ugye egy egészséges önbizalom, akkor ott egy csapat játszik.
0: Na, beszéljünk majd azért arról is, hogy ezt hogyan lehet levetkőzni, ezeket a gondokat, problémákat, feladatokat megoldani. A következő blokkban folytatjuk Magos Norbert edzővel, és aztán rátérünk arra is, hogy milyen célokat tűznek ki a lányokkal a bajnokságokban.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Folytatjuk Magos Norberttel, a Balassagyarmati Talent 2019 sportegyesület női csapatainak edzőjével, akivel itt a dalok alatt is azért folytattuk a beszélgetést, és talán egyel beljebb jutottam a megértésben. Norbi, ezt azért vegyük elő újra, hogy mi lehet a nem probléma, inkább azt mondom, hogy a feladat ezekkel a lányokkal, amikor arról beszélünk, hogy magánemberként a saját kis közegükben nagyon magabiztosak, de a pályán nem azok. És nekem most az jutott eszembe a te néhány perc elmondott válaszod alapján, hogy talán itt arról van szó, hogy pontosan ez az, hogy kiszakad a komfortzónájából, tehát nem a saját haveri baráti körében van, nem ismeri, hogy ki az ellenfél, nem tudja, hogyan mozog, kevesebbnek érzi magát a pályán azáltal, hogy látja, hogy egy olyan ellenfél van ott, aki lehet, hogy jobb, dinamikusabb a játéka, tehát másképp viselkedik és ismerkedni kell. Na de hát ez ugye a pályán van egy keretidő, egy játékidő, azonnal reagálni és hozzá kell szokni a helyzethez. Nehéz?
1: Nehéz, de mégsem.
0: Aha.
1: Régi mondás volt, hogy nem az edzése múlik, hanem a játékon. És ezt be lehet venni. Az játékot úgy értem, hogy meccs. A Grundon is ugye rengeteget fociztunk, rengeteg ellenféllel találkoztunk. Tehát itt is az a lényeg, minél több meccs, nem véletlen volt most nekünk is négy felkészülési meccs. Hisz egy olyan közegbe jöttünk a 3-4-es pályán, tehát ez a 2-16-os között történő mérkőzés, a szélesség az adott, hogy egy-egy kisebb kapura megy. De ezt meg kell szokni. Tehát ez ugyanaz, mint amikor a gyerekekkel elkezdünk most egy bozsiba foglalkozni, és a gyerekek ugyanúgy az oviba, az elsőbe, gyakorlatilag szépen a kis közösségébe játszik, és nem rossz a bozsi program, az alapfilozófiája, hogy vigyük ki a gyerekeket, hogy másokkal találkozzanak. És ezzel ugye megvan az a kör, hogy a gyerekek rájönnek, hogy ugye van más is, tehát nem csak mi. És ugye ez kell a minden csapat részben, és ez tényleg csak a játékkal tudod, edzéseken is vannak természetes játékok, és ugye kiválasztod a párokat is, nem a barát és a barátnő van együtt, hanem ugye direkt olyan nyomást teszel rá, hogy azzal leszek, aki a legjobb. Most a legkisebbekkel leszek, és akkor az a kicsi, úgy, ahogy kérdezted az első szegmensben, hogy gyakorlatilag az a kicsi napról napról változik. És egyszer csak azt fogja észrevenni, mondjuk aki belülről lenézi, idézőjelesen lenézi a kisebbet, hogy leszereli. Mm-hmm. Hogy nem tudja megcsinálni az egy-egyet vele. Sőt, társa lesz a 2-1-es párharcnál. Szóval ilyen apróságokon van ez a történet, hogy ezt kell igazából nem is levetkőzni, hanem megerősödni, hogy
0: és jó ezekbe belelátni, azt tudom mondani, mert általában eredményekről beszélünk, és eléggé nagyvonalúan kezeljük azt, hogy mindenki elvárja azt, hogy a szeretett csapat az nyerjen, bajnok legyen, elölvégezzen, de valójában azokat az apró részleteket, szakmai munkákat ugye meg kevesen akarják és tudják megismerni.
1: Így van.
0: Női kispályás labdarúgó bajnokság Nógrád vármegye, térjünk rá. Mik a kitűzött célok? Mindazok fényében, amiről eddig beszélgettünk, mit lehet elérni?
1: Hát természetesen a lányok szerint, tehát igen, ott szeretnénk lenni, de ugye ezt megbeszéltük, ugye ha elsők voltunk, szeretnénk megvédeni a történetet. Nem egyszerű, hisz ugye az ellenfeleink között is azért, tehát nem véletlen jó csapatok és jó meccseket tudtunk vívni, de gyakorlatilag nem szállunk el magunktól. Azért két fronton kell helytállni. Itt az a lényeg, hogy tényleg okosan, ésszel gondolkodva tudjunk ugyanúgy előrébb lépegetni, és ha sikerül, akkor mi fogunk örülni a legjobban, hogy elsők leszünk, de a labda gömbölyük.
0: Meg hát valószínűleg történhetnek változások a csapat összetételében is. Nálatok történnek?
1: Nálunk történt annyiban, hogy ugye három játékos érkezett gyakorlatilag év közben. Ebből egyik játékosunk, ugye azt említettem, hogy a Galmására volt, aki ugye azért ő régi játékosom, MB2-ben futballozott, tehát ő is megérkezett. Ő volt is, szerepelt meccseken, látott is, hogy a lányoknak nagy segítség, tehát ez így az 23 éves, 22 éves tapasztalt játékos azért egy 16-15 éves lánynak jócskán mutatni, sőt, hát ott áll mögötte, és jó a kommunikáció, mert jó, és ez mellé megérkezett, most már úgy kell mondani, hogy Molnár Ildikó, egyébként Lenyó Ildikó, és Kanyó Blanka, aki szintén ugyanabból az érából van, ők is ugye úgy megjárták az MB2-t, tehát rutin tapasztalat. Ezek azért nagy segítség, és a lányoknak plusz nekem, mert kommunikáció, segítő, irányító, és belül ott van valaki, aki ugye a fiatalabb játékosokat biztatja. Uh-huh. És ez nagyon fontos.
0: Nem tudom, a hölgy, akit említettél, Ildikó, hogy a férje tudja, hogy ilyen kemény csajt vettel?
1: Igen. Jó kérdés.
0: Beszéljünk még a Pestvár megyei 3/4 pályás bajnokságról is. Ott milyen lehetőségeitek vannak, hogy látod?
1: Hát igazából két csapatot ismerek, az egyiket egy barátom által, ő szokolyai csapatról beszélünk, ott egy idősebb vagy ilyen szerető focis csapat van. Vácrátót, ővelük játszottunk oda-vissza a meccset, sőt, ugye itt meg is nyerték a Talent kispályás tornát, tehát igen, jó erőből áll. Hát azért van egy lábatlan, van egy dorog, akinek ugye mind a két csapatnak elég jó módja van, hisz ezt ugye amikor 2016-tól a BSV-nél ugye csináltuk a lánycsapatot, találkoztunk velük, azóta is jó kapcsolat az ottani kollégákkal. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy ha a középmezőnyben benne leszünk, akkor az tökéletes.
0: Magos Norbert edzőnek, a Talent 2019 sportegyesület szakmai vezetőjének köszönöm a beszélgetést, és sikereket kívánok.
1: Köszönjük szépen!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A régi világnak. Leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
6: Rajta!
7: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.

0: főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. Szolidaritási akciót hirdetett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villám árvíz károsultjainak megsegítésére. Felidézték a természeti katasztrófa szerda reggel söpört végig Nepál és Kína határvidékén. A jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt. 844-et eltűntként még keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turista is van. A pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás okozta. A kiárat Botekosi folyó 19 hidat, mintegy 40 kilométernyi utat és 13 vízi erőművet, valamint számos lakóingatlant sodort el. A segélyszervezet szerint egy ekkora természeti katasztrófa kármentési szakasza akár hetekig is eltarthat. A szervezet ezért adománygyűjtést indított az érintett közösségek támogatására. A segíteni kívánók bankkártyával a segélyszervezet honlapján, vagy átutalással a közleményben Nepál megjelöléssel járulhatnak hozzá a mentéshez és a károk enyhítéséhez. Mintegy 3,3 millió eurós, átszámítva nagyjából 1,2 milliárd forintos támogatást hagyott jóvá a szlovák kormány a zólyomi Garam-Szentkereszti, a Nagykürtösi és a Korponai járás számára. Ezt Robert Fico miniszterelnök közölte a pénteki Geletneken tartott kihelyezett kormányülés előtt. A kabinet a felső Garam-mentre és a honti régió szociális és gazdasági problémáival foglalkozik. Fico szerint a térség helyzetének javítása érdekében az egyes minisztériumok összesen 42 feladatot kapnak. A kormányfő szerint az intézkedések célja a régió gazdasági és társadalmi helyzetének javítása. Újra Ron Weasley szerepébe bújik Rupert Green. Az eredeti Harry Potter filmek sztárja 2027 februárjától 4 hónapon át alakítja a varázslót a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway darabban New Yorkban. Olvasható a 24.hu oldalon. A most 38 éves színész mindössze 11 éves volt, amikor először játszotta Ron szerepét a filmsorozatban. A színdarab története 19 évvel a könyvsorozat eseményei után játszódik, és Harry, Ron és Hermione felnőtt életét követi. Ron és Hermione ekkor már házasok, lányuk pedig a Roxford tanulója. Grint közösségi oldalán azt írta, leporolom a régi talárokat, New York, februárban találkozunk. A színész szerint Ron 11 éves kora óta része az életének, ezért különösen várja, hogy újra találkozhasson a karakterrel.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: I'm your man, jön hamarosan a Vem meg a sláger, előtte a Cool and the Gang és a Fresh szól nálunk. Most pedig Madonna, ez a Cherish.

Remember Your Girl, ez volt Paula Abdul itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hogy az internetes fórumokon élők mennyire gyorsan képesek formálni a közönség véleményét, arra egy eheti sportos hír a legjobb példa. Buzsáki Ákos labdarúgó kapcsán megjelent egy rendőrségi hír, ami nagyon kevés információt tartalmazott, de aki elolvasta és kommentelt hozzá, vagyis írásban véleményezte, az sarkos és határozott volt. Gyakorlatilag többen is tudták, hogy pontosan mi a helyzet. Érdekes, hogy szinte tényleg fénysebességgel áramlik az információ, és akár pillanatok alatt derülhet ki az igazság, mert rengeteg emberhez jutnak el a hírek rövid időn belül, de hogy mik a sztori részletei, azt néhány perc múlva mondom el.

All Night, ez volt a Maroon 5 itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Kedden ment híre, hogy augusztus 18-a óta körözi a rendőrség a labdarúgó Buzsáki Ákost, aki aztán napokon át nem volt elérhető senki számára. Édesapja akkor azt mondta, hogy a múlt héten beszélt a fiával, aki sok időt tölt Görögországban is, és nem tudott arról, hogy keresi őt a rendőrség. A korábbi 20-szoros magyar válogatott labdarúgó aztán megtörte a csendet és az interneten üzent tegnap. Csalás, lopás és sikkasztás, sokan írtak erről az internetes fórumokon, Buzsáki Ákos nevéhez kapcsolva tudni vélték azt, hogy valamilyen pénzügyi manőverbe kezdett, és már azt is megfogalmazták többen is, hogy milliós pénzek lenyúlása van a háttérben, ezért keresi őt a rendőrség. Hogy mit írt ő, mindjárt elmondom.

embertelen dal, ez volt Geszti Péter és Lotfi Begi itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Eltűnt Buzsáki Ákos labdarúgó, akit köröz a rendőrség, erről szóltak napok óta a hírek, és arról, hogy sikkasztás, lopás és más kétes pénzügyek miatt bujdokol. Nagyon furcsa ügyé formálódott ez hirtelen, mert az internetes fórumok egyből tele lettek a pénz körüli témákkal és visszás sztorikkal, aztán Buzsáki jelentkezett és ezeket a szavakat írta. Sajnos az elmúlt pár hónapban komoly változások történtek az életemben, ami próbára tett. Összecsaptak a hullámok a fejem felett, és eljött az a pont, amikor úgy éreztem, hogy ki kell szakítanom magam ezekből a mindennapokból, félreértés következtében aggódó édesanyám jelzett a rendőrség felé. Vagyis a valóság az ezek szerint, hogy semmilyen pénzügyi vagy lopással kapcsolatos, vagy sikkasztással kapcsolatos téma nincs, a rendőrség nem emiatt körözte őt, hanem mert anyukája aggódott érte és a hatósághoz fordult segítségért.

0: Ez a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 29. Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 29-e van Erna és Beatrix névnapja. Az Erna név komoly, nyugodt személyiség kialakulását támogatja. Diplomatikus és kedves természete sokakat lenyűgöz, és sok kaput megnyit számára. A Beatrix komoly, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja. Becsüli a minőséget az élet minden területén, és különösen fogékony a zenében, az irodalomban, valamint a természetben megmutatkozó szépségre. Azok az emberek jelentik a legtöbbet a számára, akik nem csak lelkileg tudnak kapcsolódni hozzá, hanem intellektuálisan is. Kedves Beatrixok és Ernák, boldog névnapot kívánok nektek! És azokat is köszöntöm és üdvözöljük, akik ezen a napon születtek, augusztus 29-én. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyett

Esének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után

0: bevonását kezdeményezheti. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint idén júliusban 6197 gyermek jött világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg. 2,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A halálozások száma így továbbra is jelentősen meghaladta a születésekét. A természetes fogyás 2699 fő volt. A házasságkötések száma ugyanakkor emelkedett. Júliusban 156-tal több pár mondta ki a boldogító igent, mint 2025 azonos hónapjában. Ez 3,6%-os növekedés. Az év első 7 hónapjában 3%-kal kevesebb gyermek született, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti egyéves időszakban pedig 5%-os volt a születésszám csökkenése. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila, Billy Piper és a Day and Night szól hamarosan, előtte a Baby Sisters. Lesz, ami lesz. Most pedig Duffy, itt a Mercy.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 7-e és 13-a között Ipolyságon kulturális napokat szerveznek. Szinte minden nap lesz olyan program, amely az Ipoly menti város kulturális hagyományait élteti. A program csúcspontja hétvégén, pénteken este az Edda koncertje lesz, szombaton a Bagosi Brothers lép fel. Honti kulturális napok Ipolyságon szeptember 7-e és 13-a között.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Rákapcsol a nyár, és a végére még rátesz egy lapáttal. Holnap már 33-34 fok is lehetséges. Szinte zavartalan napfény és igazi strandidő jön vasár.

0: a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Talán mindenki érzi már, hogy hamarosan vége a nyárnak, néhány napja már a reggelek is hűvösebbek, és benne van a levegőben a változás. Hát a naptár is ezt mutatja, mindjárt hónap vége van, de azért az előrejelzés szerint azért még kitart a meleg idő a következő napokban is. Úgyhogy nincs miért aggódni, szabadtéri programokra kiváló órák és napok előtt állunk, mindenki érezze jól magát. A folytatásban négy után minden idők legnagyobb slágerei megszakítás nélkül folytatódnak itt a Megafonban, a legfrissebb sporthírekkel pedig holnap délelőtt 10-re jövök ide ismét a Megafon stúdiójába. Addig is mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáról a Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, Zálog ékszerüzlet.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
8: Rajta!
9: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
10: Lőj ki a tetőn!
11: Kutyacsillagkép a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 16 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szeptember 15-ig kell befizetniük adójukat a balassagyarmati adózóknak, hogy elkerüljék a késedelmi pótlékot. Erre hívja fel a figyelmet a balassagyarmati közös önkormányzati hivatal jegyzője dr. Varga Andrea. Kifejtette, a határidő a 2026 évi második fél évre vonatkozó magánszemélyek kommunális adójára, valamint a helyi iparűzési adóelőlegre vonatkozik. A gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók augusztusban elektronikus úton kapták meg adószámlát egyenlegükről szóló értesítőjüket. A magánszemélyek pedig a februárban postázott értesítővel együtt kapták meg a második fél évi kommunális adóbefizetéséhez szükséges csekket. Az ügyfélkapu plusszal és a DÁP alkalmazással rendelkező adózók az e-önkormányzat portálon online is lekérdezhetik, és bankkártyával rendezhetik tartozásukat. A helyi adók személyesen bankkártyával is fizethetőek a hivatal adócsoportjánál ügyfélfogadási időben. Nyugdíjas gödi önkéntesek sütöttek palacsintát a Sziget Fesztiválon, olvasható a hellogöd.hu oldalon. Kifejtették, egy nyugdíjas baráti társaság tagjai önkéntes munkával segítették az idei fesztivál szervezését. Az volt a feladatuk, hogy palacsintával kínálják a rendezvény önkénteseit.

0: Ott a rendszeresen drogot terjesztett vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon az Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószer kereskedelemmel és kábítószer birtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 4 millió euró értékű gyémánt nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. A Párizsban működő Van Cleef & Arps luxus ékszermárka értékes darabja a Bécsi Iparművészeti Múzeumban a magból tűnt el, közölt az MTI. A királyi nyakláncot egy kiállításon mutatták be. A múzeum tájékoztatása szerint az ékszert 673 gyémánt díszíti, összesen mintegy 200 karát súlyban. Értéke pedig 4,3 millió euró. A tettesek csütörtökön délután nyitvatartási időben lopták el a különleges ékszert. A feltételezések szerint a látogatók között elvegyülve jutottak hozzá a nyaklánchoz. Az osztrák rendőrség nyomozást indított az ügyben. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy kik követhették el a lopást, illetve hogyan sikerült eltulajdonítaniuk a jelentős értékű ékszert a kiállításról.
1: Időjárás.
0: Egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A régi világnak. Leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
8: Rajta!
7: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
9: Lőj ki a tetőn!
5: Kutyacsillagkép a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sportpárja várja diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió

0: 25-én évfél után rétságon a Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint 2 adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószer kereskedelemmel és kábítószer birtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. 2 társát kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkosszavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Balassagyarmaton, a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out, don't start caring up.

0: A Megafon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciálóra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciálóra Zálog ékszerüzlet.
0: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 29-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sportpárja várja diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu.

0: többször vásárolt tőle. A férfit kábítószer kereskedelemmel és kábítószer birtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel Kismaroson, a Szokolyai úton és Algotarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

friend. I'm only a friend.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
7: Rajta!
6: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
7: Lőj ki a tetőt!
4: Kutyacsillagkép a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
8: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Megújult sportpárja várja diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Szombathelyen zárja a felkészülést a Váci MKS-e, miután elmaradt a péntekre tervezett hazai edzőmérkőzés a szlovák HK Slovan Duszlo Salal ellen. A vendégcsapat lemondta a találkozót, a váciak azonban így is pályára lépnek még egyszer a bajnoki rajt előtt. Ezt követően már a bajnoki nyitányra készülnek a váci női kézilabdázók. A 2026-27-es szezon első fordulójában szeptember 5-én szombaton hazai pályán a MOL Esztergom lesz az ellenfél. A klub hétfőn, augusztus 31-én 15 és 17 óra között várja azokat a szurkolókat, akik még szeretnék megújítani bérletüket. A hosszabbításra a Dunakanyar Kézilabda Akadémián lesz lehetőség. Szolidaritási akciót hirdetett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villám árvíz károsultjainak megsegítésére. Felidézték a természeti katasztrófa szerda reggel söpört végig Nepál és Kína határvidékén. A jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt. 844-et eltűntként még keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turista is van. A pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás okozta. A kiárat Botekosi folyó 19 hidat, mintegy 40 kilométernyi utat és 13 vízi erőművet, valamint számos lakóingatlant sodort el. A segélyszervezet szerint egy ekkora természeti katasztrófa kármentési szakasza akár hetekig is eltarthat. A szervezet ezért adománygyűjtést indított az érintett közösségek támogatására. A segíteni kívánók bankkártyával a segélyszervezet honlapján, vagy átutalással a közleményben Nepál megjelöléssel járulhatnak hozzá a mentéshez és a károk enyhítéséhez. Ősi cápa temető nyomaira bukkantak Egyiptomban, a sivatagban, írja egy tudományos lap. A paleontológusok 14 cápafogat találtak az Abu Tartur fennsík egykori tengeri üledékében.

0: az egyik faj esetében ez lehet az első ismert afrikai előfordulás. Újra Ron Weasley szerepébe bújik Rupert Green. Az eredeti Harry Potter filmek sztárja 2027. februárjától 4 hónapon át alakítja a varázslót a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway darabban New Yorkban. Olvasható a 24.hu oldalon. A most 38 éves színész mindössze 11 éves volt, amikor először játszotta Ron szerepét a filmsorozatban. A színdarab története 19 évvel a könyvsorozat eseményei után játszódik, és Harry, Ron és Hermione felnőtt életét követi. Ron és Hermione ekkor már házasok, lányuk pedig a Roxford tanulója. Green közösségi oldalán azt írta, leporolom a régi talárokat, New York, februárban találkozunk. A színész szerint Ron 11 éves kora óta része az életének, ezért különösen várja, hogy újra találkozhasson a karakterrel. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött, a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Ma éjjel Kismaroson, a Szokolyai úton és Algotarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most egy újabb megajó zenei óra. Megaslágerekkel.
2: Megajó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: mikrofon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szeptember 15-ig kell befizetniük adójukat a balassagyarmati adózóknak, hogy elkerüljék a késedelmi pótlékot. Erre hívja fel a figyelmet a balassagyarmati közös önkormányzati hivatal jegyzője dr. Varga Andrea. Kifejtette, a határidő a 2026 évi második fél évre vonatkozó magánszemélyek kommunális adójára, valamint a helyi iparűzési adóelőlegre vonatkozik. A gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók augusztusban elektronikus úton kapták meg adószámla egyenlegükről szóló értesítőjüket. A magánszemélyek pedig a februárban postázott értesítővel együtt kapták meg a második fél évi kommunális adóbefizetéséhez szükséges csekket. Az ügyfélkapu plusszal és a DÁP alkalmazással rendelkező adózók az e-önkormányzat portálon online is lekérdezhetik, és bankkártyával rendezhetik tartozásukat. A helyi adók személyesen bankkártyával is fizethetőek a hivatal adócsoportjánál ügyfélfogadási időben. Nyugdíjas gödi önkéntesek sütöttek palacsintát a Sziget Fesztiválon, olvasható a hellogöd.hu oldalon. Kifejtették, egy nyugdíjas baráti társaság tagjai önkéntes munkával segítették az idei fesztivál szervezését. Az volt a feladatuk, hogy palacsintával kínálják a rendezvény önkénteseit. A csoport korábban az Élelmiszerbanknál, a Budapesti Szimplában és az Önkéntes Központ Alapítvány rendezvényein is vállalt közösségi munkát. A Szigetre Gerendai Károly felkérésére érkeztek. A palacsinta készítő csapatok különböző technikával dolgoztak, és összesen mintegy 300 palacsintát sütöttek. A hozzávalók mellett házi készítésű lekvárokat is vittek, amelyeket szintén felhasználtak. A munka után a nyugdíjas önkéntesek a fesztivál programjaiba is bekapcsolódtak. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 4 millió euró értékű gyémánt nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. A Párizsban működő Van Cleef & Arps luxus ékszermárka értékes darabja a Bécsi Iparművészeti Múzeumban a magból tűnt el, közölt az MT. A királyi nyakláncot egy kiállításon mutatták.

0: Ma éjjel Kismaroson, a Szokolyai úton és Algotarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Meg a parti.
2: Meg a parti.

0: attention.
1: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
2: Mega Party.
1: Mega Party. 21 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. Szolidaritási akciót hirdetett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villám árvíz károsultjainak megsegítésére. Felidézték a természeti katasztrófa szerda reggel söpört végig Nepál és Kína határvidékén. A jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt, 844-et eltűntként még keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turista is van. A pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás okozta. A kiárat Botekosi folyó 19 hidat, mintegy 40 kilométernyi utat és 13 vízi erőművet, valamint számos lakóingatlant sodort el. A segélyszervezet szerint egy ekkora természeti katasztrófa kármentési szakasza akár hetekig is eltarthat. A szervezet ezért adománygyűjtést indított az érintett közösségek támogatására. A segíteni kívánók bankkártyával a segélyszervezet honlapján, vagy átutalással a közleményben Nepál megjelöléssel járulhatnak hozzá a mentéshez és a károk enyhítéséhez. Mintegy 3,3 millió eurós, átszámítva nagyjából 1,2 milliárd forintos támogatást hagyott jóvá a szlovák kormány a zólyomi Garam-Szentkereszti, a Nagykürtösi és a Korponai járás számára. Ezt Robert Fico miniszterelnök közölte a pénteki Geletneken tartott kihelyezett kormányülés előtt. A kabinet a felső Garamentre és a honti régió szociális és gazdasági problémáival foglalkozik. Fico szerint a térség helyzetének javítása érdekében az egyes minisztériumok összesen 42 feladatot kapnak. A kormányfő szerint az intézkedések célja a régió gazdasági és társadalmi helyzetének javítása. Újra Ron Weasley szerepébe bújik Rupert Green. Az eredeti Harry Potter filmek sztárja 2027 februárjától 4 hónapon át alakítja a varázslót a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway darabban New Yorkban. Olvasható a 24.hu oldalon. A most 38 éves színész mindössze 11 éves volt, amikor először játszotta Ron szerepét a filmsorozatban. A színdarab története 19 évvel a könyvsorozat eseményei után játszódik, és Harry, Ron és Hermione felnőtt életét követi. Ron és Hermione ekkor már házasok, lányuk pedig a Roxford tanulója. Grint közösségi oldalán azt írta, leporolom a régi talárokat, New York, februárban találkozunk. A színész szerint Ron 11 éves kora óta része az életének, ezért különösen várja, hogy újra találkozhasson a karakterrel.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés. Ma éjjel Kismaroson, a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 29-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az előrejelzések szerint szúnyoggyérítést végeznek Dunakeszin szeptember 2-án, szerdán, napnyugta után. A földi úton végzett kezelés tartaléknapja szeptember 3-a. Tájékoztatott a város önkormányzata internetes oldalán. A gyérítéshez Delta Sect szúnyogírtó készítményt alkalmaznak. A közlemény szerint a kijuttatott csekély mennyiség kizárólag az érzékenyebb rovarokra jelent veszélyt, emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságtól azt kérik, hogy a kezelés napján a szabadban lévő gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le. A kezelés idején, illetve az azt követő egy órában javasolt az ablakokat és az ajtókat zárva tartani, és kikapcsolni a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. Hozzátették, a kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni. A lakosságot arra is kérik, hogy szüntessék meg a pangóvíz felületeket, mert ezekben gyorsan elszaporodhatnak a szúnyoglárvák. Megújult sportpárja várja diákokat a tanévkezdéskor Salgótarjánban. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János tagiskolájának pályáját csütörtökön hivatalosan is átadták, értesült a Megafon. Amint egy 60 millió forintos beruházás során új rekordtámburkolatot kapott a sportpálya, megújították a labdafogó szerkezeteket és hálókat, és új padokat is elhelyeztek. Tolnai Sándor alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője az átadón elmondta: öröm, hogy néhány hét alatt látványosan megváltozott az intézmény környezete. A fejlesztéshez a kormány 25 millió forinttal járult hozzá az Aktív Magyarország program keretében. A fennmaradó 35 millió forintot pedig az önkormányzat biztosította. Felidézte, az elmúlt időszakban az iskola tornaterme is megújult, és új kerítést kapott az intézmény. A tervek szerint jövőre a Gorki lakótelep központjának rekonstrukciója is elkezdődhet. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt letartóztattak egy 27 éves érsekvadkerti férfit, írja polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi 2023 óta rendszeresen drogot terjesztett, vásárlói köre pedig mintegy 100 főből állhatott. A férfit egy közlekedési ellenőrzés során buktatták le, augusztus 22-én éjfél után Rétságon, az Zrínyi úton. Az autó átvizsgálásakor több mint 120 g különböző droggyanús kristályos és növényi anyagot, valamint két adagolásra alkalmas mérleget találtak. A rendőrök szerint a nagyobb mennyiségű anyag és a mérlegek a 27 éves férfihoz tartoztak. A gyanú szerint aznap 1 g kristályt is eladott egyik utitársának, aki korábban is többször vásárolt tőle. A férfit kábítószerkereskedelemmel és kábítószerbirtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Két társát kábítószerbirtoklásával gyanúsítják, ők szabadlábon védekezhetnek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés. Ma éjjel Kismaroson, a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
0: És most zenék megállás nélkül. Csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Megafon. Megafon.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajnik.
3: Hírek.
2: Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint idén júliusban 6197 gyermek jött világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg. 2,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A halálozások száma így továbbra is jelentősen meghaladta a születésekét. A természetes fogyás 2699 fő volt. A házasságkötések száma ugyanakkor emelkedett. Júliusban 156-tal több pár mondta ki a boldogító igent, mint 2025 azonos hónapjában. Ez 3,6%-os növekedés. Az év első 7 hónapjában 3%-kal kevesebb gyermek született, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti egyéves időszakban pedig 5%-os volt a születésszám csökkenése. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött, a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Kismaroson, a Szokolyai úton és Algotarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most zenék megállás nélkül. Csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 30-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
0: A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta a rendkívüli intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. Jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a Balaton vízállása, olvasható több hírportálon is. Augusztus végén a tó átlagos vízszintje mindössze 43 cm, miközben az ezredforduló utáni évek adatai alapján ilyenkor átlagosan 86 cm körül alakul. Ez víztömegben mintegy 260 millió köbméteres hiányt jelent. A vízszint július eleje óta csaknem 30 cm-t csökkent, a sekélyebb partszakaszokon pedig már szemmel is jól látható a visszahúzódás. A szakértők szerint azonban nem csupán a vízszint, hanem a tó vízmérlege is aggodalomra ad okot. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és a magasabb hőmérséklet miatt több víz távozhat a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik. Az alacsony vízszint a vízminőségre is kedvezőtlenül hathat, és növelheti az algásodás kockázatát. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta a rendkívüli intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. Jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a Balaton vízállása, olvasható több hírportálon is. Augusztus végén a tó átlagos vízszintje mindössze 43 cm, miközben az ezredforduló utáni évek adatai alapján ilyenkor átlagosan 86 cm körül alakul. Ez víztömegben mintegy 260 millió köbméteres hiányt jelent. A vízszint július eleje óta csaknem 30 cm-t csökkent, a sekélyebb partszakaszokon pedig már szemmel is jól látható a visszahúzódás. A szakértők szerint azonban nem csupán a vízszint, hanem a tó vízmérlege is aggodalomra ad okot. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és a magasabb hőmérséklet miatt több víz távozhat a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik. Az alacsony vízszint a vízminőségre is kedvezőtlenül hathat, és növelheti az algásodás kockázatát. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Másnap már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki magyar közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. Jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a Balaton vízállása, olvasható több hírportálon is. Augusztus végén a tó átlagos vízszintje mindössze 43 cm, miközben az ezredforduló utáni évek adatai alapján ilyenkor átlagosan 86 cm körül alakul. Ez víztömegben mintegy 260 millió köbméteres hiányt jelent. A vízszint július eleje óta csaknem 30 cm-t csökkent, a sekélyebb partszakaszokon pedig már szemmel is jól látható a visszahúzódás. A szakértők szerint azonban nem csupán a vízszint, hanem a tó vízmérlege is aggodalomra ad okot. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és